0: Escort.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten teljes erővel működhet a Paksi atomerőmű, már megkóstolható az ország tortája, tetőzik a hőség, Demeter Dia vagyok. Jövő csütörtökre vagy péntekre ismét teljes erővel működhet a Paksi atomerőmű. Magyar Péter miniszterelnök szerint már biztos, hogy egyik működő turbinát sem kell leállítani. A jelenleg álló blokkokat vasárnap éjféltől fokozatosan kapcsolják vissza. A Dunába épített kőgát hatására 15 cm-rel emelkedett a folyó, és az erőmű hűtő vízcsatornájában is nőtt a vízszint. A paksi blokkok egy részét augusztus elején kellett leállítani a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Már megkóstolható Magyarország tortája a bíbor fehér, a gyulai kézműves cukrászda alkotása tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája versenyre idén is sok nevezés érkezett.
2: Az idei versenykiírás a rögös túró és a tejföl tematikára épült, karakteresen kellett beépíteniük a tortába. A cukrász kollégák között van versengési vágy, felhasznált alapanyagok tekintetében is nagyon kreatívak voltak, közkedvelt alapanyaghoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, például sárga barackhoz, eperhez vagy málnához, ami mindenki által szeretett ízkombináció, de azért egzotikus citrus féléket is felhasználtak, izgalmas egzotikus fűszereket, tonkababot, timut borsot, kakufő és a kapor, vagy akár a kamilla is nagyon sok tortában megjelent.
1: Nem segített a nyári kapás növények állapotán az eső. A Hungaromet elemzése szerint a növények a növényszáradás, kényszerérés fázisában vannak. Betakarításuk is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az aszályt, de zöld tömegének nagy részét már így is elvesztette. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. Nem hagyják veszni a halas tavakból ősszel leengedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halas tavak az idei aszály ellenére is csak nem 300 millió köbméter vizet tartanak vissza. Az országos programot a tógazdák és a vízügyi szakemberek közösen hajtják végre. Túlnyomóan napos idő várható ma fátyol és gomoly felhőkkel, északnyugaton lehet erőteljesebb a gomoly felhő képződés, itt záporok, zivatarok is előfordulhatnak, a Dunántúlon heves viharok is lehetnek. A nyugatias szél sokfelé lesz élénk, erős, a legmelegebb órákban 31-38 fok várható, de az északnyugati határ közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lesz a hőmérséklet. Holnap a keleti ország részben lesz naposabb az idő, itt magasabb lesz majd a hőmérséklet is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Tartsunk mértéket a rágózásban. Átadták a vármegye legrangosabb díjait. Biztosított Szolnok ivóvízellátása. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágógumizással is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádiónknak korábban elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyantából, mint korábban.
2: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részes kerülhet a szervezetünkbe a rágógumikból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe közönséges ivóvízzel, kifejezetten például palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel. A rágógumi fogyasztást emiatt nem érdemes abba hagyni, hiszen például a szájhigiéne érdekében számos bizonyított jó hatással van a rágógumizás. Most már tudjuk azt, hogy hosszabb távon viszont lehet veszélyes is, és érdemes ezért keretek közé szorítani, mint minden másra az életünkben.
1: Átadták a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei önkormányzat kitüntetéseit az augusztus 20-ai ünnephez kapcsolódóan. A díjazottak névsorát a vármegye hivatalos oldalán tették közzé. Tóth Tibor szociálpolitikai szakember vehette át a vármegye díszpolgári címét. Vármegyéért díjat Kis László főorvos és Tekse András nyugalmazott főépítész kapott. Posztumusz pedig Rencné Bezdán Edit munkáját ismerték el. Az egészségügy, az oktatás, a gazdaság, a kultúra és a tudomány területén dolgozók mellett szociális, sport és közbiztonsági szakembereket is díjaztak. Az év polgármestere elismerést Tiszafüred és Kőtelek vezetője vehette át. Kitüntető címeket települések és intézmények is kaptak, többek között turisztikai értékeket, valamint ifjúság és idősbarát önkormányzatokat is elismertek. Befejeződött a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Martfő óvárosában, számolt be a szoljon.hu. A beruházásra csaknem 273 millió forint uniós támogatást fordítottak, a munkálatokkal pedig közel 1000 köbméterrel növelték a hálózat kapacitását. A Hunyadi János, a Petőfi Sándor utca és a Bocskai út mellett a megmaradt pályázati forrásból további problémás szakaszokon is dolgoztak. A fejlesztés során a vízelvezető és a csapadék helyben tartását segítő hálózatot egyaránt korszerűsítették. Erre azért volt szükség, mert az óváros egyenetlen, helyenként lejtős területein nagyobb esőzésekkor nehezebben folyik el a víz. Az aszályos időjárás és a Tisza alacsony vízhozama ellenére nincs veszélyben Szolnok és térsége ivóvízellátása, közölte a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT. A szolnoki felszíni vízmű jelenleg zavartalanul működik, így lakossági korlátozásra sincs szükség. A helyzet ugyanakkor indokolja a takarékosságot, mivel a Tiszató vízkészlete folyamatosan csökken. A szolgáltató ezért azt kéri a térségben élőktől, hogy kerüljék a nagyobb vízigényű, halasztható tevékenységeket, és ügyeljenek a felesleges fogyasztásra. Főzni tanulhatnak, és a konyhában is magabiztosabbá válhatnak a látássérültek egy Szolnokon tervezett program segítségével. Írja a szoljon.hu. A Vármegyei Vakok és Gyengénlátók Egyesülete olyan foglalkozásokat szervezne, miközben önálló élethez szükséges gyakorlati tudást is szerezhetnek. A kezdeményezés a Tesco Start a Jövőért programjában kaphat támogatást. A vásárlók szeptember 6-áig 3 szolnoki áruházban a kapott zsetonokkal segíthetik az Egyesületet. A szavazatok alapján 150 és 500 ezer forint közötti összeget kaphatnak. Vízügyesek és civilek közösen dolgoznak az Agyva vízminőségének és élővilágának javításán Jászberénynél, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A munka már több mint egy hete tart a jászberényi duzzasztónál, ahol a túlzottan elszaporodott békalencsét próbálják visszaszorítani. A vízügy munkatársaihoz az Agyva Mentik civil szakmai szövetség önkéntesei is csatlakoztak. A civilek az igazgatóság által biztosított eszközökkel segítik a munkát, hogy javítsák a folyó érintett szakaszának állapotát és megóvják annak élővilágát. A jövőben higiénés okokból nem fogad plüssjátékokat a szolnoki Hetényi Géza Kórház csecsemő és gyermekosztálya, közölte az intézmény. A plüssök nehezen tisztíthatók, ezért a kórházban fekvő vagy vizsgálatra érkező gyerekek biztonsága érdekében más adományokat várnak. Mesekönyveket, társasjátékokat és rajzeszközöket továbbra is szívesen fogadnak. Friss gyümölcsöt, valamint bontatlan csomagolású édességet is lehet vinni a kisbetegeknek. Ezekkel úgy szerezhetnek örömet a gyerekeknek az adományozók, hogy közben a kórházi higiénés előírások is betarthatók. Új parancsnok vezeti augusztus 15-től szombattól a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopter dandárját, közölte a szolnoki városvezetés. Kovács Krisztián ezredes 20 hónap után távozott az alakulat éléről, helyét Simon Péter dandártábornok vette át. A leköszönő parancsnok a jövőben New Yorkban Magyarország állandó ENSZ képviseletén teljesít katonai szolgálatot. A szolnoki ünnepségen elhangzott, a vezetőváltás után is megőrzik a dandárnál kialakult szakmai értékeket. Nagyszámú dunavirág rajzását figyelték meg augusztus első hetében a Hortobágy-Berettyó főcsatorna túrkevei és mezőtúri szakaszán. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága szoljon.hu-val tudatta, a rajzás mintegy két héten át volt intenzív. A dunavirág a tiszavirágnál kisebb, körülbelül 3 cm-es világos színű kérészfaj. Napnyugta után általában este 9 és éjfél között rajzik. Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 10 000 forint. Jelenléte a vízfolyás állapotáról is fontos információt adhat. Védjük kedvenceinket a kullancsoktól. A melegebb hónapokban jelentősen megnő az élősködőkkel való találkozások kockázata. A kullancsok veszélyes betegségeket terjeszthetnek, ezért fontos a fertőzés megelőzése. Mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság Élelmiszerlánc biztonsági laboratórium igazgatója.
3: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizének hívjuk, és a vörösfehértestek szétesésével okoz olyan megbetegedést, amely nagyon súlyos máj károsodáson keresztül okozhatja akár a kiskedvencek elhullását is. A kutyák, macskák esetén különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni. Ezek leggyakrabban ilyen rácseppenthető úgynevezett spoton oldatok, egy-két milliliteres kis oldat, amit a szőrre kell juttatni, és az felszívódik. Lehet nyakörveket venni, amely szintén megvédik a kutyát, macskát bizonyos ideig a kullancsok csípésétől.
1: Üzembe állt egy mobil MR készülék a szolnoki Hetényi Géza kórházban, közölték honlapjukon. A telepített berendezés és annak hűtőrendszere az elmúlt hónapokban többször meghibásodott, ezért megnőtt a vizsgálatra várók száma. A mobil egység a következő hetekben a meglévő készülékkel párhuzamosan működik, így több vizsgálatot végezhetnek és rövidülhet az előjegyzési idő. A betegeknek továbbra is a diagnosztikai központ recepcióján kell jelentkezniük. Egy részüket innen a kórház udvarán a C-épület mögött elhelyezett mobil készülékhez irányítják. Megérkezett az országba a Gyesev legújabb Intercity motorvonata, ami hamarosan megkezdi a kötelező teszteléseket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a szerelvények első darabjai már úton vannak a romániai próbatérre. A sikeres méréseket követően a magyarországi vasútvonalakon is számos vizsgálat vár még a járművekre a hivatalos forgalomba állás előtt. A modernebb vasúti kocsiszekrények gyártásában kiemelt szerepet vállalt Szolnok, hiszen az elemek a Stadler helyi üzemében készültek el. A végső összeszerelési munkálatokat a lengyelországi gyárban végzik el a szakemberek. A döntéshozók célja, hogy a 11 új szerelvénnyel néhány éven belül teljesen lecseréljék a jelenlegi járműparkot a legfontosabb nyugat-magyarországi vonalakon. A projekt megvalósításához szükséges pénzügyi forrásokat nemzetközi hitelből biztosítják. A fejlesztés eredményeként jelentősen javulhat a személyszállítás minősége, és növekedhet a jászkunság hazai járműgyártásban betöltött szerepe is. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Változékonyabbra fordul az idő térségünkben. A nagy hőség mérséklődik, de továbbra is nyárias marad az idő. Napközben 30 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A szél időnként megélénkülhet, zivatarok közelében pedig erős széllökések is lehetnek. A hétvégére tovább csökken a hőmérséklet, többnyire 27-28 fokos maximumokkal.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 21-e van péntek, és a legjobb zenéket hozom egészen délig, így a hosszú hétvégén, mert hogy a mai napon se kell a szerencséseknek dolgozni, jönnek a legjobb zenék. Jerry Halliwell és a Look At Me biztos, hogy szólni fog, na meg a No Doubt, a Hey Baby-vel kezdjük az órát.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Jerry Halliwell és a Look At Me, szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 21-e van péntek, a névnaposok a Sámuelek és a Hajnák, Isten értesse az ünnepelteket. 1965-ben a labdarúgás történetének első cseréje történt meg ezen a napon, mert hogy addig az a 11 játékos volt pályán, aki valóban a pályán volt és nem lehetett cserélni, csak sérülés esetén. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább a folytatásba, Ed Sheeran érkezik, méghozzá Bad Habits-el ide a Vesztre.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Kowalski meg a Vega Horváth Tamással az oldalukon. A fehér hullóval ébredhettünk, szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan hozom majd a mai reggel témáit, de addig is egy kicsi szünet, és utána a legjobb zenékkel pedig folytatom az ébredést és a rapindítást. Robbie Williams fogja a hangulatot fölrázni majd így korán reggel a hírek után a Rock DJ-vel.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Már kóstolható a Magyarország tortája. Vasárnap zár a szolnoki Szabadstrand. Somogyi Ádám lett az év férfi játékosa. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 21-e van, péntek. Már megkóstolható Magyarország tortája, a bíbor tehér. A gyulai kézműves cukrászda alkotása tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdei Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája versenyre idén is sok nevezés érkezett.
2: Az idei versenykiírás a rögös túró és a tejföl tematikára épült, karakteresen kellett beépíteniük a tortába. A cukrász kollégák között van versengési vágy, felhasznált alapanyagok tekintetében is nagyon kreatívak voltak. Közkedvelt alapanyagokhoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, például sárga barackhoz, eperhez vagy málnához, ami mindenki által szeretett ízkombináció, de azért egzotikus citrus féléket is felhasználtak, izgalmas egzotikus fűszereket, tonkapapot, timut borsot, a húfő és a kapor, vagy akár a kamilla is nagyon sok tortában meg. Jelent.
1: Szolnokon 4 cukrászdában kóstolhatjuk meg a bíborfehért és Magyarország cukormentes tortáját. Augusztus 23-án vasárnap zár a szolnoki Szabadstrand, tudatta a szoljon.hu. A tiszaparti fürdőhely július 1-én nyitott meg, és közel 2 hónapon át fogadta a látogatókat. A szezon kezdete előtt még úgy volt, hogy idén nem nyitják meg a strandot, miután júniusban átadták a Tiszaligeti élményfürdőt. A lakossági igények miatt azonban a szolnoki városvezetés megváltoztatta a döntést, így a Szabadstrand végül csökkentett szolgáltatásokkal ugyan, de megkezdette a szezont. A fürdőzőket ezen a héten vasárnapig várják. Somogyi Ádámot választották az év férfi játékosának a magyar kosárlabdában, írja a szoljon.hu. A válogatott irányító az előző idényben még a szolnoki Olajbányászt erősítette. A szolnoki csapattal megnyerte a Magyar Kupát, a bajnokságban ezüstérmet szerzett, a Bajnokok Ligájában pedig tovább jutottak a csoportjukból. Somogyi Ádám összesen másfél szezont töltött Szolnokon, ez alatt 2 Magyar Kupát és 1 bajnoki címet is nyert. Az irányító az előző idény végén távozott az Olajbányásztól. Változékonyabbra fordul az idő térségünkben. A nagy hőség mérséklődik, de továbbra is nyárias marad az idő. Napközben 30 fok körüli csúcshőmérséklet várható. A napsütés mellett többször erősebben megnövekedhet a felhőzet. Helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A szél időnként megélénkülhet, zivatarok közelében pedig erős széllökések is lehetnek.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a New Level Empire, és a visszatérek. Szép reggelt kívánok mindenkinek, ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után a Faith No More-ral foglalkozunk, akik 2027-ben újra színpadra lépnek, úgyhogy hosszú idő után jönnek majd a részletek, 8 óra után pedig Hollywoodba látogatunk el, ahol Britney odaszúrt Madonnának, ugyanis parkolópályára tette a projektjét, a sportrovatba pedig Rodri Barcelonába való igazolással lesz terítéken. Most pedig a Depeche Mode-dal megyünk tovább. Ez az It's No Good.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig a nap első témája érkezik, ugyanis 2027-ben visszatér a színpadra a Faith No More, ezzel foglalkozunk 7 óra után. No meg, a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem George Michael, és hozza a Freedom-ot.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Megélénkült a hazai turizmus. Unokázós csalás Szolnokon. Petankupa Szolnok napján. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 21-e van, péntek. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
2: A júniusi és a júliusi időszak az elég változékony volt, amelyet nagyban meghatározott többek között az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása, amely úgy jelent meg, hogy a vendégek egy bizonyos része sokkal inkább önellátással rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása a korábbi évekhez képest alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
1: Unokázós csalók vertek át egy idős szolnoki nőt azzal, hogy a fia balesetet okozott és bajba került, írja a szoljon.hu. A telefonálók azt állították, hogy a férfinak sürgősen pénzre van szüksége. Arra kérték az asszonyt, hogy szedje össze az otthon tartott készpénzét, majd két táskában dobja le a negyedik emelet jelkéről. A 2,7 millió forintot egy lent várakozó férfi vette fel, akiről azt mondták, hogy civil ruhás rendőr. A csalás akkor derült ki, amikor az asszony később felhívta a fiát. A rendőrség azt kéri, hasonló esetben mindenki szakítsa meg a hívást, és közvetlenül keresse meg az érintett hozzátartozót. Második alkalommal rendezik meg az Agóra Petánk kupát augusztus 29-én Szolnok napján, közölte az Abanovák Agóra Kulturális Központ. A verseny helyszíne a Hild János tér lesz, ahol két fős csapatok mérhetik összetudásukat. Kezdőket is várnak, akiknek külön gyakorlópályát alakítanak ki, ahol a verseny előtt megismerkedhetnek a játékkal. Saját felszerelésre sincs szükség, a golyókat és a pályát a szervezők biztosítják, de saját golyóval is lehet játszani. A részvétel ingyenes, ugyanakkor előzetes regisztráció szükséges. Megszűnik a kánikulai meleg térségünkben. Ma még 30 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet. A napsütés mellett azonban már több felhő jelenhet meg az égen. Elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Nem mindenhol lesz csapadék, ezért hosszabb száraz időszakokra is számíthatunk. A következő napokban tovább mérséklődik majd a nappali felmelegedés. A hétvégén kellemes 27-28 fok körüli nyári idő valószínű.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Újra színpadon együtt a Faith No More, méghozzá 2027-ben fog majd ez megtörténni, ezt vizsgáljuk meg ebben az órában. Szép napot, szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Augusztus 21-e van, péntek, elmúlt hét, és természetesen a legjobb zenéket is hozom. Itt lesz velem George Michael a Freedom-mal, a kezdés pedig a Gorillaz-é.

Best FM a legjobb zenék több mint egy évtizednyi koncertszünet után hivatalosan is bejelentette a visszatérését a Faith No More. A legendás alternatív metal, funk, rock együttes ezzel pontot tett az évek óta tartogató találgatások és elhalasztott újra egyesülési tervek végére. A zenekar 2027. januárjában és februárban ad koncertsorozatot Ausztráliában és Új-Zélandon a System on Down társaságába. A korábban tervezett visszatérést a világjárvány hiúsította meg, és most 2027-ben úgy néz ki, hogy ez lesz az egyik legjobban várt nemzetközi rock eseménye. És a legjobb zenéket pedig hozom, egy másik alternatív rock együttes itt lesz velem a folytatásban, az Oasis a Wonderwall-lal, a folytatás viszont Michael Gray-é, ez a The Weeknd most itt a Best.

0: Best FM a legjobb zenék, Fábián, Juli és Zuhakar közöse volt ez a Like a Child. Egy rövid szünet, aztán természetesen folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Elrepülünk majd Miami-ba méghozzá Will Smith segítségével, ugyanis ezzel megyünk majd tovább a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Elindult a roham az albérletek után. Visszaállhat a megszokott szemétszállítási rend. Ittas hajósok a Tiszatavon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 21-e van, péntek. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havilabbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki. Mondta el rádiónknak Klinzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyedévente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még marad fizetendő adója, akkor az befizetnie.
1: Rendeződhet a hulladékszállítás Szolnokon és a környező településeken. Az NHS Zonuk ZRT a szoljon.hu-val közölte, ismét a két pói lerakóba vihetik a térségben összegyűjtött szemetet. Az elmúlt napokban azért alakultak ki fennakadások, mert a hulladékot két pó helyett Ceglédre kellett szállítani, ami jelentősen megnövelte a kukásautók útját. A szolgáltató a hosszú hétvégén is dolgozik, hogy még ezen a héten pótolja az elmaradt ürítéseket. A tervek szerint hétfőtől már a megszokott menetrend alapján járhatnak a kukásautók. Addig arra kérik a lakókat, hogy a ki nem ürített edényeket hagyják az utcán. 9 ittas motorcsónak vezetőt szűrtek ki a rendőrök a Tiszatavon egy kétnapos ellenőrzés során, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. Az akcióban a vízi és a közúti közlekedést is ellenőrizték. A hajósok mellett 6 autósról is kiderült, hogy ittasan vezetett. A rendőrök összesen 105 alkalommal szabtak ki helyszíni, további 48 esetben pedig közigazgatási bírságot. 28 feljelentés történt, a vízi közlekedés szabályainak megsértése miatt pedig 8 eljárást indítottak. Változékonyabbra fordul az idő térségünkben. A nagy hőség mérséklődik, de továbbra is nyárias marad az idő. Napközben 30 fok körüli csúcshőmérséklet várható. A napsütés mellett többször erősebben megnövekedhet a felhőzet. A szél időnként megélénkülhet, zivatarok közelében pedig erős széllökések is lehetnek. A következő napokban a napsütés mellett időnként újabb záporokra is számítani lehet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Köztefem a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek, augusztus 21-e van péntek, a névnaposok, a Sámuelek és a Hajnák, Isten értesse őket, 2 óra témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből, méghozzá itt lesz velem 8 óra után Britney és Madonna beefje, ugyanis parkolópályára tette Britney Madonna projektjét Hollywoodban, de hogy hogyan, azt is el fogom árulni, és természetesen sportrovat is lesz méghozzá 9 óra után, Rodrival foglalkozunk, aki Manchester Cityben volt idáig, most pedig a Barcelonánál folytatja, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, és ebből az órából van még hátra bőven, úgyhogy Néol érkezik majd a Sexy Love-val, most viszont DJ Tonka és a Don't Be Afraid, ez a folytatás itt a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, 8 óra után pedig Britneyvel és Madonnával foglalkozunk, akik most nézeteltérésbe kerültek egymással, mert hogy Hollywoodban parkolópályára került Madonna projektje Britney miatt. Úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Visszarepülünk majd a 90-es évek felejthetetlen slágerei közé, méghozzá Simply Red segítségével, ugyanis a vörösök az In That Lot of Love-ot hozzák majd a következő órába.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Nyiss a színházra! Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Egyre népszerűbbek a lombkoronatanösvények, melyekből találunk érdekeset makón, gyomaendrődön, ipolytarnócon, a Tolnai hegyháton, ám az ország egyik különleges lombkorona sétányát a Nagykunság fővárosában, Karcagon lejjük. A parkerdőt még 2005-ben alakították ki, akkor még csupán egy hatállomásos kocogópályával. Hamar szükségessé vált a megújulás, aminek köszönhetően több futópálya közül választhatunk. Néhány éve adták át a közel 300 méter hosszan kanyargó sétányt a 70 éves fák között, amely 6 méter magasban található, így különleges kilátás nyílik az erdő élővilágára, a fák formájára. A lombkorona sétány 40 interaktív állomásán jobban megismerhetjük a növényeket és az itt élő állatokat, miközben minden évszakban új kilátás fogad minket.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A híres középkori zarándokút mintájára alakult meg hazánkban a magyar zarándokút, amelynek a dabasi Szent Jakab sétány is a része. A dabasi tanösvény nevét idősebb Szent Jakab apostolról kapta, aki többek között a spanyolok és a zarándokok védőszentje. Szent Jakabot Isten után a legjóságosabb és legerősebb pártfogónak tartották. A magyar zarándokút hasonlóan, de magyar szent helyekre érintve Esztergomból indul Mária Gyüdre, közben érintve Dabast és az itteni sétányt, amelyet a Duna-Tisza csatorna és a Duna-Völgyi főcsatorna találkozásánál hoztak létre a családok nagy örömére. A másfél-két kilométer hosszú cölöpökre épített tanösvényt sétálóhidak és egy kétszintes kilátó egészíti ki. Utóbbiról mesés 360 fokos panorámat árul elénk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Már kóstolható a Magyarország tortája. Vasárnap zár a szolnoki szabadstrand. Somogyi Ádám lett az év férfi játékosa. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 21-e van, péntek. Már megkóstolható Magyarország tortája, a bíbortehén. A gyulai kézműves cukrászda alkotása tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdei Balázs, a Magyar Cukrászipartestület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája versenyre idén is sok nevezés érkezett.
3: Az idei versenykiírás a rögös túró és a tejföl tematikára épült, karakteresen kellett beépíteniük a tortába. A cukrász kollégák között van versengési vágy, felhasznált alapanyagok tekintetében is nagyon kreatívak voltak. Közkedvelt alapanyaghoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, például sárga barackhoz, eperhez vagy málnához, ami mindenki által szeretett ízkombináció, de azért egzotikus citrus féléket is felhasználtak, izgalmas egzotikus fűszereket, tonkapapot, timut borsot, kakufő és a kapor, vagy akár a kamilla is nagyon sok tortában megjelent.
2: Szolnokon 4 cukrászdában kóstolhatjuk meg a bíborfehért és Magyarország cukormentes tortáját. Augusztus 23-án vasárnap zár a szolnoki szabadstrand, tudatta a szoljon.hu. A tiszaparti fürdőhely július 1-én nyitott meg, és közel 2 hónapon át fogadta a látogatókat. A szezon kezdete előtt még úgy volt, hogy idén nem nyitják meg a strandot, miután júniusban átadták a Tiszaligeti élményfürdőt. A lakossági igények miatt azonban a szolnoki városvezetés megváltoztatta a döntést, így a szabadstrand végül csökkentett szolgáltatásokkal ugyan, de megkezdhette a szezont. A fürdőzőket ezen a héten vasárnapig várják. Somogyi Ádámot választották az év férfi játékosának a magyar kosárlabdában, írja a szoljon.hu. A válogatott irányító az előző idényben még a szolnoki Olajbányászt erősítette. A szolnoki csapattal megnyerte a Magyar Kupát, a bajnokságban ezüstérmet szerzett, a Bajnokok Ligájában pedig tovább jutottak a csoportjukból. Somogyi Ádám összesen másfél szezont töltött Szolnokon, ez alatt 2 Magyar Kupát és egy bajnoki címet is nyert. Az irányító az előző idény végén távozott az Olajbányásztól. Változékonyabbra fordul az idő térségünkben. A nagy hőség mérséklődik, de továbbra is nyárias marad az idő. Napközben 30 fok körüli csúcshőmérséklet várható. A napsütés mellett többször erősebben megnövekedhet a felhőzet. Helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A szél időnként megélénkülhet, zivatarok közelében pedig erős széllökések is lehetnek.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek! Augusztus 21-e péntek van, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, a hosszú hétvége második napja, és hát a második óra témája pedig nem más, mint Madonna és Britney beefje. Hollywoodba jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk az House of Glass felvételével, ez a Disco Down.
0: Lesz FM.

Best FM a legjobb zenék, irány Hollywood, és jön Madonna, akinek egyébként ma van a születésnapja, Isten értesse a pop díváját, és jön egy másik díva is mellé, Britney, aki úgy néz ki, hogy a Madonna filmet parkoló pályára tette a saját filmjével, ugyanis a Woman in Me című memoárjának film adaptációja zöld utat kapott, Madonnáé pedig egy helyben topog, nem akarják megcsinálni az életrajzi filmet, ezt azzal indokolják egyébként, hogy az énekesnő, mármint Britney Spears sokkal aktuálisabb a közönség számára, a hírnév, a szívfájdalom, a családi árulás, valamint a túlélés, ezek mind a tökéletes receptet kínálják egy olyan produkcióhoz, ami garantált kassza siker lesz majd. Madonnánál pedig hát rengeteg munka, mert most már tudjuk, hogy lassan 2 éve dolgozik a forgatókönyvön, kiválasztotta a filmszereplőket, és meg is állapodott az Universal stúdióval, de végül

0: Best FM a legjobb zenék enigmával ébredhettünk. Szép reggelt mindenkinek. Augusztus 21-e van péntek, a névnaposok a Sámuelek és a Hajnák, Isten értesse őket. 1965-ben pedig ezen a napon történt meg a labdarúgás történetének első cseréje, tehát hivatalosan sérülés nélkül is le lehetett cserélni egy játékost, és a legjobb zenékkel pedig érkezek még ebbe az órában, mert hogy még van hátra bőven, csak egy rövid szünetet tartunk, aztán érkezik majd a hírek után Michael Jackson, a pop királya, a Remember Time-mal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Megélénkült a hazai turizmus. Unokázós csalás Szolnokon. Petankupa Szolnok napján. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 21-e van, péntek. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
2: A júniusi és a júliusi időszak az elég változékony volt, amelyet nagyban meghatározott többek között az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása, amely úgy jelent meg, hogy a vendégek egy bizonyos része sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása a korábbi évekhez képest alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
1: Unokázós csalók vertek át egy idős szolnoki nőt azzal, hogy a fia balesetet okozott és bajba került, írja a szoljon.hu. A telefonálók azt állították, hogy a férfinak sürgősen pénzre van szüksége. Arra kérték az asszonyt, hogy szedje össze az otthon tartott készpénzét, majd két táskában dobja le a negyedik emelet jelkéről. A 2,7 millió forintot egy lent várakozó férfi vette fel, akiről azt mondták, hogy civil ruhás rendőr. A csalás akkor derült ki, amikor az asszony később felhívta a fiát. A rendőrség azt kéri, hasonló esetben mindenki szakítsa meg a hívást, és közvetlenül keresse meg az érintett hozzátartozót. Második alkalommal rendezik meg az Agora Petánk kupát augusztus 29-én Szolnok napján, közölte az Abanovák Agora Kulturális Központ. A verseny helyszíne a Hild János tér lesz, ahol két fős csapatok mérhetik összetudásukat. Kezdőket is várnak, akiknek külön gyakorlópályát alakítanak ki, ahol a verseny előtt megismerkedhetnek a játékkal. Saját felszerelésre sincs szükség, a golyókat és a pályát a szervezők biztosítják, de saját golyóval is lehet játszani. A részvétel ingyenes, ugyanakkor előzetes regisztráció szükséges. Megszűnik a kánikulai meleg térségünkben. Ma még 30 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet. A napsütés mellett azonban már több felhő jelenhet meg az égen. Elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Nem mindenhol lesz csapadék, ezért hosszabb száraz időszakokra is számíthatunk. A következő napokban tovább mérséklődik majd a nappali felmelegedés. A hétvégén kellemes 27-28 fok körüli nyári idő valószínű.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Alexandra Brooke és a Bad Boys, méghozzá Flowrider-val közösen varázsolt el minket, a következő órában pedig elvarázsol minket a sportrovat, ugyanis a nyári átigazolások egyik hatalmas meglepetése jön, méghozzá az, hogy a Manchester City egykori sztárja Rodri a Barcelonánál folytatja, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék, viszont van még hátra ebből az órából, úgyhogy itt lesz velem a TNT, az Ébren álmodunkkal majd hamarosan, na meg Britney, ugyanis a Crazy-vel megyünk tovább most itt a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, 9 óra után pedig sport, méghozzá az átigazolási szezon egyik hatalmas meglepetése került terítékre. Az, hogy a Manchester City egykori sztárja, aranylabdása Rodri a Barcelonánál folytatja, úgyhogy jönnek a legjobb zenék is, emellé természetesen, amik sokkal nagyobb arányban tartalmazzák majd a következő órát, ne tessék aggódni, azok se maradnak ki a szórakozás, akik nem szeretik a focit, méghozzá majd a Spin Doctorsnak köszönhetően a Two Princesszel érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Vár a színház. Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmrádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Szolnok az elsők között volt a hajó, a vonat és a busz közlekedés beindításában. A város közösségi közlekedését, mint akkor szinte mindenhol, lóvasúttal kívánták megoldani, de az ügyben végül nem született döntés. Tervek voltak egy trolibuszjárat és egy villamos vonal beindítására, míg az első világháború előtt, ami meg is akadályozta a költségesebb tömegközlekedés beindítását. 1915. márciusában Budapesten indult meg az ország első buszjárata. Szolnokon az első busz nem sokkal ezután, 100 éve, 1921-ben indult el, Miskolc és Arad után. Az utasokat Víg Kálmán járműve szállította. Az egyetlen jármű két viszonylaton, a megyeháza és a kórház, valamint a megyeháza és a vasútállomás útvonalon közlekedett.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A hajózás egykoron a legfontosabb áruszállítási forma volt Magyarországon, még nem volt vasút sem. A hajózás a sodrás irányában egyszerű volt, ám a sodrással ellentétesen csak ló vagy emberi vontatással tudták azt megoldani. Első Ferenc császár 1813-ban hajózási szabadalmat helyezett kilátásba annak a részére, aki használható gőzhajót mutat be. A Tiszán már a 19. század elején megjelentek a gőzhajók, ám a folyó szabályozásának hiánya miatt nem terjedtek el. Széchenyi István 1846-ban egy népszerűsítő hajóútba kezdett, a 36 lóerős Pannóniával. 1846. július 16-án ért Szegedre, majd 19-én fél 12-kor Szolnokra, ahol több ezer érdeklődő fogadta és csodálta a gőzöst.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Elindult a roham az albérletek után. Visszaállhat a megszokott szemétszállítási rend. Ittas hajósok a Tiszatavon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 21-e van, péntek. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havilakbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki. Mondta el rádiónknak Klinzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
3: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyedévente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még marad fizetendő adója, akkor az befizetnie.
2: Rendeződhet a hulladékszállítás Szolnokon és a környező településeken. Az NHS Zonuk ZRT a szoljon.hu-val közölte, ismét a két pói lerakóba vihetik a térségben összegyűjtött szemetet. Az elmúlt napokban azért alakultak ki fennakadások, mert a hulladékot két pó helyett Ceglédre kellett szállítani, ami jelentősen megnövelte a kukásautók útját. A szolgáltató a hosszú hétvégén is dolgozik, hogy még ezen a héten pótolja az elmaradt ürítéseket. A tervek szerint hétfőtől már a megszokott menetrend alapján járhatnak a kukásautók. Addig arra kérik a lakókat, hogy a ki nem ürített edényeket hagyják az utcán. 9 ittas motorcsónak vezetőt szűrtek ki a rendőrök a Tiszatavon egy kétnapos ellenőrzés során, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. Az akcióban a vízi és a közúti közlekedést is ellenőrizték. A hajósok mellett 6 autósról is kiderült, hogy ittasan vezetett. A rendőrök összesen 105 alkalommal szabtak ki helyszíni, további 48 esetben pedig közigazgatási bírságot. 28 feljelentés történt, a vízi közlekedés szabályainak megsértése miatt pedig 8 eljárást indítottak. Változékonyabbra fordul az idő térségünkben. A nagy hőség mérséklődik, de továbbra is nyárias marad az idő. Napközben 30 fok körüli csúcshőmérséklet várható. A napsütés mellett többször erősebben megnövekedhet a felhőzet. A szél időnként megélénkülhet, zivatarok közelében pedig erős széllökések is lehetnek. A következő napokban a napsütés mellett időnként újabb záporokra is számítani lehet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Na meg a sportrovat, az átigazolások szezonja a fociban, és bizony-bizony Rodri hatalmas nyári igazolása a Barcelonának, a Manchester City-ből érkezett az aranylabdás, úgyhogy ezzel foglalkozunk, no meg a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk méghozzá Rise Up-pal, de itt lesz velem a Spin Doctors is, a Two Princess-szal.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

Best FM a legjobb zenék, a Barcelona hivatalosan is bejelentette a Manchester City korábbi világ és Európa bajnok, valamint aranylabdás középpályásának, Rodrinak a megszerzését. A nyári átigazolásban a Real Madrid is élénken érdeklődött a játékos iránt, de végül a katalánok nyerték meg a harcot. A kedden bejelentett üzlet értelmében a 30 éves futballista 2030-ig kötötte le magát Hansi Flick által irányított együtteshez, a díja pedig 65 millió euró, az angol klubnak fizették ki ezt az összeget, ami plusz 5 millió euróval még növekedett. Rodri

7 év Anglia légióskodás után tér vissza Spanyolországba, élvonalbeli karrierjét pedig a Villarrealba kezdte, majd 2018-ban az Atletico Madridhoz igazolt, ahonnan egy évvel később szerződtette le a Manchester City. Rodri Manchester City kulcsembereként elképesztő eredménysort tudhat magáénak az elmúlt évekből. 2024-es aranylabda elhódítása mellett a csapatával 4 angol bajnoki címet, 2 fakupát, 3 ligakupát nyert, nemzetközi szinten pedig a Bajnokok Ligája és az Európai Szuperkupa és a klubvilágbajnokság trófeáját is a magasba emelhette egy-egy alkalommal. Nagyon kíváncsian várjuk, hogy Rodri mit fog a katalánoknál nyújtani, ez mind a jövő zenéje, meg az is, hogy Hansi Flick hogyan építi majd bele a csapatba. Egy biztos, hogy én most a legjobb zenéket hozom, és az egészen az óra végéig ezek is fognak dominálni. Itt lesz velem hamarosan majd a New Radicals, a You Get You What You Give-vel, a folytatás viszont a Ghetto Superstar-i, The Best Time.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a You Get You What You Give, a New Radicals hatalmas nagy slágere, és a folytatásban is folytatjuk, méghozzá itt lesz velem a Pets and Small és a Turn Around, a legjobb zenék sorát most Bob Marley a Jaminnal folytatja, méghozzá egy jó kis remixben itt a Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, utána pedig átlépünk a délelőttbe, de én is a legjobb zenék maradunk egészen délig. Indul a Best hétvége feeling, mert hogy a hosszú hétvége második napja van, augusztus 21-e péntek, ezt is tegyük tisztába, és a jó hangulatról pedig Ida Kor és Fedele Grand közöse gondoskodik majd a Let Me Think About It.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. But come on. Hey Martinez, you ready girl?

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Már kóstolható a Magyarország tortája. Vasárnap zár a szolnoki szabadstrand. Somogyi Ádám lett az év férfi játékosa. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 21-e van, péntek. Már megkóstolható Magyarország tortája, a bíbortehér. A gyulai kézműves cukrászda alkotása tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája versenyre idén is sok nevezés érkezett.
2: Az idei versenykiírás a rögös túró és a tejföl tematikára épült, karakteresen kellett beépíteniük a tortába. A cukrász kollégák között van versengési vágy, felhasznált alapanyagok tekintetében is nagyon kreatívak voltak. Közkedvelt alapanyaghoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, például sárga barackhoz, eperhez vagy málnához, ami mindenki által szeretett ízkombináció, de azért egzotikus citrus féléket is felhasználtak, izgalmas egzotikus fűszereket, tonkapapot, timut borsot, a húfő és a kapor, vagy akár a kamilla is nagyon sok tortában meg. Jelent.
1: Szolnokon 4 cukrászdában kóstolhatjuk meg a bíborfehért és Magyarország cukormentes tortáját. Augusztus 23-án vasárnap zár a szolnoki szabadstrand, tudatta a szoljon.hu. A tiszaparti fürdőhely július 1-én nyitott meg, és közel 2 hónapon át fogadta a látogatókat. A szezon kezdete előtt még úgy volt, hogy idén nem nyitják meg a strandot, miután júniusban átadták a Tiszaligeti élményfürdőt. A lakossági igények miatt azonban a szolnoki városvezetés megváltoztatta a döntést, így a szabadstrand végül csökkentett szolgáltatásokkal ugyan, de megkezdhette a szezont. A fürdőzőket ezen a héten vasárnapig várják. Somogyi Ádámot választották az év férfi játékosának a magyar kosárlabdában, írja a szoljon.hu. A válogatott irányító az előző idényben még a szolnoki Olajbányászt erősítette. A szolnoki csapattal megnyerte a Magyar Kupát, a bajnokságban ezüstérmet szerzett, a Bajnokok Ligájában pedig tovább jutottak a csoportjukból. Somogyi Ádám összesen másfél szezont töltött Szolnokon, ez alatt 2 Magyar Kupát és 1 bajnoki címet is nyert. Az irányító az előző idény végén távozott az Olajbányásztól. Változékonyabbra fordul az idő térségünkben. A nagy hőség mérséklődik, de továbbra is nyárias marad az idő. Napközben 30 fok körüli csúcshőmérséklet várható. A napsütés mellett többször erősebben megnövekedhet a felhőzet. Helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A szél időnként megélénkülhet, zivatarok közelében pedig erős széllökések is lehetnek.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Augusztus 21-e van, péntek, és a legjobb zenéket bekészítettem. A best hétvége feelingében telik ez a péntekünk, mert ugye a hosszú hétvége második napja van, és ebben az órában gondoskodik a jó hangulatról majd például Fatboy Slim, na meg egy másik DJ is, Fledörög Rend is érkezik Ide a Korral az oldalán.
0: Best FM, a legjobb zenék.
4: Without a dope.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Blaha Louisiana és a Nem Ereszt, ez a nyárvégi este, hát minket se ereszt ez a nyárvégi este, mert hogy még van hátra bőven a nyárból, és hát a hosszú hétvégét élvezhetjük ezekben a pár napban, ami még előttünk van, meg ami mögöttünk is, most már, na minden esetre augusztus 21-e van péntek, a névnaposok a Sámuelek és a Hajnák, Isten értesse őket, a legjobb zenék sorát pedig folytatja most egy brit superstar DJ, Fatboy Slim, és szól a The Rockefeller Shank, ezzel lép be a világ térképre. Right about now.

0: Best FM a legjobb zenék. Funkisra vettük a figurát az elmúlt 3,5 percben, ez volt a Delight és a Groove is in Your Heart, a folytatásban pedig egy rövid szünet, és utána természetesen hozom még a legjobb zenéket egészen 11-ig. Itt lesz velem a Coldplay és az Adventure of Lifetime.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 óra lesz, jönnek a friss hírek, infók, utána még egy közös óránk lesz hátra, és az utolsó délelőtti órában itt lesz velem például hangulatfelelősként a Depeche Mode, a Free Love-val érkezik majd a csapat.
2: Let's make it clear.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Sokan sorba álltak a hőségben, hogy megnézhessék az országházat. Harry herceg döntött, családjával visszaköltözik Angliába. Pörög a használt autópiac. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Ingyenesen látogatható az országház az augusztus 20-ai ünnepi programok részeként. Az érdeklődők szombatig megnézhetik a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot, valamint a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket. Már a nyitás előtt hosszú sor alakult ki a Kossuth téren. A látogatók akár 2-3 órás várakozásra is számítottak. A nagy meleg miatt vizet osztottak és vízpermettel is hűtötték az embereket. Az Országgyűlési Múzeum több kiállítása szintén ingyenesen látogatható. Tovább pörög a hazai használt autópiac. Júliusban csak nem 85.200 személygépkocsi cserélt gazdát Magyarországon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. Ezzel az idei év második legerősebb hónapját zárta a piac. Január óta közel 575.000 használt autó került új tulajdonoshoz, ami csak nem 6%-os növekedés. Jelentősen megugrott a külföldről behozott autók száma is. Júliusban rekordot jelentő 15.800 használt kocsi kapott magyar rend. Számot. Az év első 7 hónapjában az import közel 25%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Visszaköltözik Nagy-Britanniába Harry herceg és családja. Erről számolt be több brit médium. Harmadik Károly fia, felesége Meghan, valamint két gyermekük még augusztusban térhet vissza az Egyesült Államokból. A család Londonon kívül telepedhet le egy olyan ingatlanban, amely nem a királyi család tulajdona. Harry és Meghan 2020-ban mondott le a királyi család magasrangú tagjaként végzett hivatalos feladatairól, majd Kaliforniába költözött. Brit sajtóértesülések szerint visszatérésük után is magánszemélyként élnek majd. 7 magyar öttusázó indul a jövő héten kezdődő kínai világbajnokságon. 8 fős kerettel készült a magyar csapatán az Európa-bajnoki ezüstérmes Tamás Botond, az utolsó hazai akadálypályás edzésen eltörte az ujját, így nem utazhat Kuljangba. A nőknél Guzi Blanka, Erdős Rita, Bauer Blanka, a férfiaknál Koleszár Mihály, Tárkányi Zsombor, Bőm Csaba és Szép Balázs képviseli Magyarországot. Napos, igazi nyári időre készülhetünk, ugyanakkor helyenként erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Elsősorban északon és északnyugaton fordulhatnak elő elszórtan záporok, zivadarok. A délutáni csúcsok 30 és 38 fok között lesznek majd. Holnap többnyire gyengén felhős napos idő várható, csak keleten, északkeleten lehet néhol zápor, zivatar. A szél többfelé megélénkül. Délután 28-35 fok várható, északon és északnyugaton azonban 30 fok alatt maradhat a maximum.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Nekiállunk a délelőtt utolsó órájának, ami egyben a közös utolsó óránk is. Mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, augusztus 21-e van péntek, és a legjobb zenéket hozom, méghozzá azért, hogy jól teljen a hosszú hétvége második napja. Itt lesz velem a Depeche Mode a Free Love-val, a kezdés pedig a Dax Soze. Ez a Barbara Streisand.
0: Best

0: indulok tovább.
1: Best FM a legjobb zenék, mi pedig megyünk tovább méghozzá a legjobb zenékkel. Meg lesz a nosztalgia hangulat méghozzá az Alice DJ-nek köszönhetően, ugyanis a Better Off Alone-nal érkezik majd, de a folytatásban pedig egy csapat a 90-es évek egyik legendává vált slágerével. Ez az It's Alright és az East 17 most itt a Besten, rádiózzunk együtt!

0: Best FM a legjobb zenék, nosztalgiázhattunk egy hatalmasat még hozzá Alice DJ-vel, ez volt a Better of Alone, és még van hátra bőven ebből az órából, úgyhogy a legjobb zenéket már bekészítettem, csak egy rövid szünet, és itt lesz velem például Kenny Dope és a The Bucketheads közöse a The Bomb, na meg Kelly Clarkson is érkezik majd a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Kenny Dope és a Bucketheads közös a The Bum. Én nekem ennyi időm maradt, ugyanis el kell köszönöm, mert dél lesz, érkezik Majoros Rita, szokásos jó hangulat, jó kedv, ami őt jellemzi, az meg lesz, mert hogy találkoztam már vele a folyosón, úgyhogy nem kell izgulni, a legjobb zenék jönnek tovább egészen este 6 óráig, amikor majd pedig mixben szólnak a Night Shift. A Night Shift csapatának köszönhetően méghozzá ilyenkor extra kiadás van, a hétről kisorsolásra kerül egy rezidens, aki White Boy mellé érkezik a hét többi napjáról, úgyhogy még egy pici plusz kaphatnak abból a stílusból, amit a rezidens képvisel itt a Best FM-ben. Na de ennyit túl van beszélve, inkább jöjjenek a legjobb zenék, még tőlem maradt egy utolsó Whitney Houston és George Michael közösével Intek Pát, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig. Ez az If Y'all Told You That.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Négy rendőr megsérült egy autós üldözésben a Balatonnál. Fejlesztik a Dunamenti kerékpár útvonalat, ünnepel minden idők egyik legjobb sprintere. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Csak nem 3 milliárd forintból fejlesztik a Dunamenti kerékpáros hálózatot. A tervek szerint Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig összefüggő és biztonságos kerékpáros útvonalat alakítanak ki. A beruházás részeként kiváltják az Esztergom és Tát közötti jelenleg veszélyes szakaszt is. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a fejlesztéssel hosszabb távon akár Győrtől Budapestig is létrejöhet egy egybefüggő kerékpáros útvonal. Lövésekkel próbáltak megállítani egy rendőri ellenőrzés elől menekülő autóst Veszprém vármegyében. A sofőrt a 71-es főúton a Szófőnél állították meg, mert a bejelentés szerint imbolyogva közlekedett. A férfi azonban nagy sebességgel továbbhajtott Tihany felé, ahol egy rendőrautónak ütközött, majd a kerékpárútra hajtva rendőröket próbált elütni. Ekkor célzott lövéseket adtak le az autó kerekeire, de a sofőr tovább menekült. Balatonfüreden újabb szolgálati járműveknek ütközött, végül egy villanyoszlopnak csapódott. Az intézkedés során négy rendőr könnyebben megsérült, a sofőrt kórházba vitték, az ügy körülményeit vizsgálják. 40 éves lett minden idők egyik legnagyobb sprintere Usain Bolt. A jamaikai legenda 8-szoros olimpiai és 11-szeres világbajnokként vonult vissza, és máig ő tartja a 100, valamint a 200 méteres síkfutás világcsúcsát. 3 olimpián uralta a sprint számokat, pályafutása csúcsán pedig csak nem 45 km/h sebességre gyorsult fel. Bolt nem csak eredményeivel vált ikonná, látványos győzelmei ünneplése és jellegzetes villámpóza miatt az atlétika történetének egyik legismertebb alakja lett. Lecsapott a tegnap esti vihar éjszakon. Tatabányán két nagy fa dőlt egy személyautóra és az úttestre. A 117-es főúton Kesztölc térségében is dolgoztak a tűzoltók, és a 13-as főúton Csép közelében szintén fennakadás volt a vihar miatt. Ma is számíthatunk záporokra, zivatarokra a nagy meleg mellett. A részleteket azonnal mondom. Az ország délkeleti felén fátyol felhős napos időre van kilátás, ezzel szemben az északi és a nyugati vidékek fölött erőteljes felhőképződés várható. Arrafelé több hullámban lehet számítani záporokra, zivatarokra. A szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében viharos, néhol akár erősen viharos szélrohamok is előfordulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke általában 32 és 39 fok között várható, de az északnyugati határ mentén pár fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás délutánt, igazán kellemes pénteket kívánok mindenkinek, és hát persze, hogy jó hosszú hétvégét. Majoros Rita vagyok, töltsék velem a következő néhány órát, vagy akár az egész délutánt a leges-leges legjobb zenék társaságában. Maxi Priest-tel, Árás Boroborójával, vagy éppen az Olivier Frommers-el, de Kylie Minogue-gal már indítom is a délutánt.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Csodás péntek délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Töltsék velem a következő időszakot, akár egy-két órát, akár az egész délutánt. Higgyék el, nem fogják megbánni. Ma is hozom a legtutibb zenéket, így a hosszú hétvége második napján. Igazából mindenféle elfoglaltsághoz. Ha önök is dolgoznak hozzám hasonlóan, akkor is kitartás mindenkinek a legjobb zenékkel, de bográcsozáshoz, kinti programhoz, benti programhoz, lazuláshoz, és még akár utazáshoz is itt megtalálják a kedvenceket. Ha egy picit ma furcsán artikulálnék, akkor ne haragudjanak, ez azért van, mert nagyon örülök a barack szezonnak, és tegnap egy óriási barackkal lehuppantam a kanapéra, és olyan szinten haraptam el a számat belülről, hogy egy picit, hát nehézkes a beszéd, mondjuk így, de azért nagyon oda fogom tenni magam, és hozom a legjobb zenéket, beszéljenek ők magukért. Maxi Priest érkezik, és a Close to You, csodás napot mindenkinek!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is számítok önökre, utazzunk együtt. Sokan vannak már most is az utakon szerte az országban. Bárki bármit lát, kerülőútról tud, dugót lát, balesetről tud valamit, azonnal írjon vagy hívjon a számunk 0620-55-55-155. Én pedig, amint tudom, továbbadom a többieknek. Nagyon köszönöm, jó utat és igazán jó slágereket mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: nincs evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig a Vanti and Kulti és a The Magic Key indít. Zene majd a Bell Hello is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz egy új színházi évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Újra együtt. Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A híres középkori zarándokút mintájára alakult meg hazánkban a magyar zarándokút, amelynek a dabasi Szent Jakab sétány is a része. A dabasi tanösvény nevét idősebb Szent Jakab apostolról kapta, aki többek között a spanyolok és a zarándokok védőszentje. Szent Jakabot Isten után a legjóságosabb és legerősebb pártfogónak tartották. A magyar zarándokút hasonlóan, de magyar szent helyekre érintve, Esztergomból indul Mária Gyüdre, közben érintve Dabast és az itteni sétányt, amelyet a Duna-Tisza csatorna és a Duna-Völgyi főcsatorna találkozásánál hoztak létre a családok nagy örömére. A másfél-két kilométer hosszú cölöpökre épített tanösvényt, sétálóhidak és egy kétszintes kilátó egészíti ki. Utóbbiról mesés 360 fokos panorámat árul elénk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Az Eötvöstéri víztorony egykoron a város egyik legmagasabb épülete volt, és 60 éven át szolgálta a szolnokiakat. Miután az 1900-as évek elején rohamosan fejlődött Szolnok, szükségessé vált a vízhálózat kiépítése. Több terv után egy akkor még új technológiának számító vasbeton szerkezet mellett döntöttek. 1910-ben adták át a 36 méteres tornyot, mely 600 köbméteres tárolóval rendelkezik. A nyolcszögletű torony 8 pilléren áll. Magassága és központi fekvése miatt 1924-től a tűzoltók figyelőállása is volt. Az 1944-es angol bombázást nem úszta meg sérülés nélkül a víztorony, amit aztán 1956-ban újítottak fel, és a 70-es évekig még ki tudta szolgálni az igényeket.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Nagyot hajrázik a turizmus, földrengés volt Perúban, főleg északon és a Dunántúlon lehetnek zivatarok. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
3: A júniusi és a júliusi időszak az elég változékony volt, amelyet nagyban meghatározott többek között az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásai a változása, amely úgy jelent meg, hogy a vendégek egy bizonyos része sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása a korábbi évekhez képest alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
2: Minden bizonnyal megugrott az utasbiztosítások száma a 4 napos hosszú hétvége miatt. Az egyik online biztosítás közvetítő szerint ebben az időszakban az emberek 45%-kal több szerződést kötnek, mint egy átlagos augusztusi napon. Idén a hó közepéig már több mint 270 000 utasbiztosítást kötöttek a társaságon keresztül, 13%-kal többet, mint egy éve. A külföldre utazók 78%-a köt biztosítást, minden második szerződést már online intéznek. Augusztusban Horvátország a legnépszerűbb külföldi úticél, Olaszország is Ausztria előtt. Borbély Balázs szerint elérte célját a Ferencváros a Trabzonspor otthonában aratott 1-0-ás győzelemmel. A zöldfehérek vezetőedzője kiemelte, csapata különösen az első félidőben játszott jól, a fordulás után pedig nagyot küzdött és szervezetten védekezett. Borbély szerint a siker ellenére nehéz visszavágó vár a Fradira, de megfelelő pozícióból hazai közönség előtt harcolhatja ki a labdarúgó Európa Liga főtáblára jutást. Erős 6,7-es földrengés rázta meg Peru középső részét. A rengésben jelenlegi információk szerint 2 ember megsérült, és csaknem 30 épület megrongálódott. Földcsuszamlásokról és sziklaomlásokról érkeztek jelentések. Az ország délkeleti felén fátyol felhős, napos időre van kilátás, ezzel szemben az északi és a nyugati vidékek fölött erőteljes felhőképződés várható. Arrafelé több hullámban lehet számítani, záporokra, zivatarokra. A szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében viharos, néhol akár erősen viharos szélrohamok is előfordulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke általában 32 és 39 fok között várható, de az északnyugati határ mentén pár fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csodás délutánt, így egy óra után is mindenkinek. Majoros Rita vagyok, a következő órát is töltsék velem, és Santanával, a Well Hello-val, DJ Jazzy Jeff-fel, vagy éppen Kid Rock-kal, de egy igazán nagy kedvencemmel indul az óra, ez nem más, mint a One Tee & Kulti és a The Magic Key. Ezzel kívánok csodás pénteket. Legyen szép a napjuk!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Továbbra se felejtsék el, hogy augusztus 22-én, ez az holnap, szombaton országos véradó napot tart az Országos Vérellátószolgálat és a Vércsepp a Vérellátásért Alapítvány. A betegek számára ugyebár ez a négy napos ünnepi hétvége alatt is folyamatosan rendelkezésre kell, hogy álljon szükséges a vérkészítmény, úgyhogy ezért hívják fel most erre különösen a figyelmet. Mert hogy ugyebár a hosszú hétvégékhez kapcsolódó rövid munkahét rendszerint kevesebb véradót is jelent, hiszen sokan elutaznak, stb. Viszont a kórházakban az ünnepek alatt is folyamatos a beteg ellátás. Egyes vérkészítmények mindössze 5 napig tárolhatók, úgyhogy folyamatos pótlásra van szükség. Ezért ez egy különösen fontos nap, a legtöbb helyszínen pedig a holnapi napon 8 és délután 2 óra között lesz lehetőség véradásra, egyébként 20 vérellátó intézetben országszerte. Aki pedig pontosan szeretne utána nézni nyitvatartásnak, helyszínnek, az ovs.hu/véradónap oldalon megtalálhatja, de linket találnak a bestfmbudapest.hu oldalán is. Egyébként arra kérnek mindenkit, hogy ugye aki egészségesnek érzi magát is teheti, mindenképpen menjen vért adni. Megint csak azt tudom mondani, és esküszöm, nem vagánykodni akarok ezzel, hogy én már sokszoros véradó vagyok, nekünk néhány perc kellemetlenség viszont másnak az életet jelentheti, úgyhogy köszönöm a nevükben is, és most akkor a véradóknak szóljon DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince dala, a Boom Shake the Room, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az úton lévőknek, és ne feledjék továbbra sem, hogy az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajos Mizse között új sávelhúzásos terelést építettek ki a 84-es és a 73-as kilométerek között, külső sáv zárva. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal a belső sávján tud haladni. Röszke felé a külső és a leálló sáv autózható. A felújítási munkákkal kapcsolatban a főváros felé a 77-es kilométernél a hetényi pihenőt is lezárták. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A folytatásban is ide várom az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Kanye West és a Stronger. Vagy éppen a Bombón és a Viva España.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Nyiss a színházra! Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmrádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Rékasi felüljáró építése akkor egyik legfontosabb beruházása volt. A 70-es évek elején épült a 32-es főút felett átívelő közúti híd, eredetileg a november 7-e nevet viselte. A hat nyílásos szerkezetet szakaszonként építették. Ezekben az időkben rengeteg dolog még kézzel épült. A betonozás is jó részt kézi erővel történt. Már akkor figyeltek arra, hogy a vonatközlekedés akadálytalan legyen. A felüljáró kísérleti jelleggel 8 mm-es vastagságú pályaburkolatot kapott, ami egyben szigetelés és koptató réteg is volt. Az elkészült 175 méter hosszú vasbetonhíd 41 millió forintba került, jelentősen megkönnyítette a közlekedők életét, hisz nem ritkán a Rékasi úti vasúti átjáróban 20 percnél is tovább zárva volt a sorompó.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Tabán Szolnok legrégebbi része. Már az 1600-as évektől találhatunk róla feljegyzéseket. 1757-ből származik az első térkép, melyen Tabán néven szerepel a városrész. A cserzéshez sok víz kell. A Tisza zagyva torkolata így ideális hely volt a tímároknak. A szolnoki Tabánnál kékfestő műhelyt is alapítottak. A Tabán szerkezetére jellemző volt a szűk, kanyargós utcák, szegényes házak. A környéken egészen az 1970-es évekig vízvezeték és szennyvíz csatorna sem volt. A régi házakat a 10 emeletesek építésekor elbontották. Csak ezután kezdett el kialakulni a mai Tabán, amiben a 24. számú ház az 1930-as évek környékén épült fel, melyet később tulajdonosai többször is átépítettek, felújítottak, és amiben a tájház kapott helyet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Iváncsai akkúgyár, kiderült, miért a rekordbírság. Már a lakossági fogyasztás felét biztosítja a hazai gáz. Szinte felforralja a tengereket a rettenetes hőhullám. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kirívó munkavédelmi szabálytalanságok miatt kapott maximális, azaz 100 millió forintos bírságot az iváncsai akkumulátorgyár, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Az üzemeltető nem végezte el a kötelező éves levegőszennyezettségi mérést. A legutóbbi vizsgálat határérték túllépést rögzített a rákkeltő hatású nikkel esetében, ám nem gondoskodtak megfelelően a szennyeződés továbbterjedésének megakadályozásáról. Az intézkedés után a cég már megtette a szükséges lépéseket. Újabb három területen kutathatnak földgáz és kőolaj után. Baracska, Békés Csaba és Nagy-Lengyel térségében indulhat meg a munka a szaktárca által kiírt koncessziós pályázat alapján. Egyébként szépen termelnek a hazai szénhidrogén mezők. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága adatai szerint az év első felében 962 ezer köbméter gázt és 576 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. A tavalyi eredmények is hasonlóan alakultak, így földgázból a lakossági felhasználás 60%-át itthonról biztosították. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórház. A súlyos égésérült gyermekek kezeléséhez szükséges eszköz elromlott, az új pedig 36 millió forintba kerül, mondta a rádiónknak Tamásné Bese Nóra főigazgató helyettes.
3: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki súlyos égési sérülést szenved, olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őtérő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Ez az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlanná vált, melyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet.
2: Melbevágó összesítést közölt a Kopernikusz program. A nyári sorozatos hőhullámok miatt a szokásosnál jóval magasabb a tengerfelszín hőmérséklete Európában. Számos térségben 5-6 fokos pluszt rögzítettek. Például a földközi tenger nyugati és középső vidékén, a francia és a spanyol partoknál, továbbá Szicília közelében. Országszerte derűs idő lesz, a Duna-Tisza közén és keleten szinte zavartalan napsütéssel, a Dunántúlon viszont egy-egy záporra, zivatarra, helyenként akár jégesőre is számíthatnak. A 28-39 fokos csúcsot késő este 22-25 fok feletti értékek követik. Holnap is sok derűs óra következik, élénk széllel, de az előrejelzések szerint már csapadék nélkül. Napközben 25-33 fokot mérhetünk, a vasárnap is nagyjából ezt ígéri majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 2 óra is elmúlt már, szép délutánt, jó hétvégét kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Ebben az órában is összekészítettem egy kis csomagot a legjobbakból. 90-es, 2000-es évek, csak a kedvencek, mint Kanye West és a Stronger, vagy Subbase Monster és a négy ütem, de jó majd Coolio is, az Ace of Base is, most pedig Melanie C-vel indulunk. I turn to you.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

Best FM a legjobb zenék. Péntek van, nyár van, itt vagyunk a nyár végén, ráadásul hosszú hétvége kellős közepén. Kell ennél több? Szóval most tényleg nincs más dolgunk, legalábbis nagyon remélem, hogy önöknek sem, mint hátradőlni, élvezni a napsütést, feltekerni a hangerőt, egy szalmakalap, egy kis napvédő, egy jó kávé vagy egy limonádé, és egy igazi nyári klasszikus Aesop-based dal. Ez a Life is a Flower. Könnyed, vidám, pont olyan, amilyen ez a péntek délután, hogyha már hosszú hét vége, akkor most már igazán ráhangolódhatunk. Life is a Flower a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Ain't no country club either.

0: Best FM a legjobb zenék. Az augusztus 20-ai ünnephez kapcsolódóan a programok miatt még mindig vannak lezárások, így az ünnepnap után is Budapesten. A pesti alsó rakpart például zárva, a Margit híd és a március 15-e tér között egészen 24-én hétfőn hajnali 6 óráig akkor nyitják majd meg. A budai alsó rakpartot pedig 22-én este 22 óráig tartják zárva. A budai várban is korlátozások vannak, és 25-éig keddig kell erre számítani. A Műegyetem rakpart is le van zárva 22-e szombat este 8 óráig. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az útinfókat, jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelések.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Tartsunk mértéket a rágózásban. Átadták a vármegye legrangosabb díjait. Biztosított Szolnok ivóvízellátása. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágókumizással is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádiónknak korábban elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyantából, mint korábban.
2: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részes kerülhet a szervezetünkbe a rágógumikból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe közönséges ivóvízzel, kifejezetten például palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel. A rágógumi fogyasztást emiatt nem érdemes abba hagyni, hiszen például a szájhigiéne érdekében számos bizonyított jó hatással van a rágógumizás. Most már tudjuk azt, hogy hosszabb távon viszont lehet veszélyes is, és érdemes ezért keretek közé szorítani, mint minden másra az életünkben.
1: Átadták a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei önkormányzat kitüntetéseit az augusztus 20-ai ünnephez kapcsolódóan. A díjazottak névsorát a vármegye hivatalos oldalán tették közzé. Tóth Tibor szociálpolitikai szakember vehette át a vármegye díszpolgári címét. Vármegyéért díjat Kis László főorvos és Tekse András nyugalmazott főépítész kapott. Posztumusz pedig Rencné Bezdán Edit munkáját ismerték el. Az egészségügy, az oktatás, a gazdaság, a kultúra és a tudomány területén dolgozók mellett szociális, sport és közbiztonsági szakembereket is díjaztak. Az év polgármestere elismerést Tiszafüred és Kőtelek vezetője vehette át. Kitüntető címeket települések és intézmények is kaptak, többek között turisztikai értékeket, valamint ifjúság és idősbarát önkormányzatokat is elismertek. Befejeződött a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Martfő óvárosában, számolt be a szoljon.hu. A beruházásra csaknem 273 millió forint uniós támogatást fordítottak, a munkálatokkal pedig közel 1000 köbméterrel növelték a hálózat kapacitását. A Hunyadi János, a Petőfi Sándor utca és a Bocskai út mellett a megmaradt pályázati forrásból további problémás szakaszokon is dolgoztak. A fejlesztés során a vízelvezető és a csapadék helyben tartását segítő hálózatot egyaránt korszerűsítették. Erre azért volt szükség, mert az óváros egyenetlen, helyenként lejtős területein nagyobb esőzésekkor nehezebben folyik el a víz. Az aszályos időjárás és a Tisza alacsony vízhozama ellenére nincs veszélyben Szolnok és térsége ivóvízellátása, közölte a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT. A szolnoki felszíni vízmű jelenleg zavartalanul működik, így lakossági korlátozásra sincs szükség. A helyzet ugyanakkor indokolja a takarékosságot, mivel a Tiszató vízkészlete folyamatosan csökken. A szolgáltató ezért azt kéri a térségben élőktől, hogy kerüljék a nagyobb vízigényű, halasztható tevékenységeket, és ügyeljenek a felesleges fogyasztásra. Főzni tanulhatnak, és a konyhában is magabiztosabbá válhatnak a látássérültek egy Szolnokon tervezett program segítségével. Írja a szoljon.hu. A Vármegyei Vakok és Gyengénlátók Egyesülete olyan foglalkozásokat szervezne, miközben önálló élethez szükséges gyakorlati tudást is szerezhetnek. A kezdeményezés a Tesco Start a Jövőért programjában kaphat támogatást. A vásárlók szeptember 6-áig 3 szolnoki áruházban a kapott zsetonokkal segíthetik az Egyesületet. A szavazatok alapján 150 és 500 ezer forint közötti összeget kaphatnak. Vízügyesek és civilek közösen dolgoznak az Agyva vízminőségének és élővilágának javításán Jászberénynél, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A munka már több mint egy hete tart a jászberényi duzzasztónál, ahol a túlzottan elszaporodott békalencsét próbálják visszaszorítani. A vízügy munkatársaihoz az Agyva Mentik civil szakmai szövetség önkéntesei is csatlakoztak. A civilek az igazgatóság által biztosított eszközökkel segítik a munkát, hogy javítsák a folyó érintett szakaszának állapotát és megóvják annak élővilágát. A jövőben higiénés okokból nem fogad plüssjátékokat a szolnoki Hetényi Géza Kórház csecsemő és gyermekosztálya, közölte az intézmény. A plüssök nehezen tisztíthatók, ezért a kórházban fekvő vagy vizsgálatra érkező gyerekek biztonsága érdekében más adományokat várnak. Mesekönyveket, társasjátékokat és rajzeszközöket továbbra is szívesen fogadnak. friss gyümölcsöt, valamint bontatlan csomagolású édességet is lehet vinni a kisbetegeknek. Ezekkel úgy szerezhetnek örömet a gyerekeknek az adományozók, hogy közben a kórházi higiénés előírások is betarthatók. Új parancsnok vezeti augusztus 15-től szombattól a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopter dandárját, közölte a szolnoki városvezetés. Kovács Krisztián ezredes 20 hónap után távozott az alakulat éléről, helyét Simon Péter dandártábornok vette át. A leköszönő parancsnok a jövőben New Yorkban Magyarország állandó ENSZ képviseletén teljesít katonai szolgálatot. A szolnoki ünnepségen elhangzott, a vezetőváltás után is megőrzik a dandárnál kialakult szakmai értékeket. Nagyszámú dunavirág rajzását figyelték meg augusztus első hetében a Hortobágy-Berettyó főcsatorna túrkevei és mezőtúri szakaszán. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága szoljon.hu-val tudatta, a rajzás mintegy két héten át volt intenzív. A dunavirág a tiszavirágnál kisebb, körülbelül 3 cm-es világos színű kérészfaj. Napnyugta után általában este 9 és éjfél között rajzik. Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 10 000 forint. Jelenléte a vízfolyás állapotáról is fontos információt adhat. Védjük kedvenceinket a kullancsoktól. A melegebb hónapokban jelentősen megnő az élősködőkkel való találkozások kockázata. A kullancsok veszélyes betegségeket terjeszthetnek, ezért fontos a fertőzés megelőzése. Mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság Élelmiszerlánc biztonsági laboratórium igazgatója.
3: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizének hívjuk, és a vörösfélttestek szétesésével okoz olyan megbetegedést, amely nagyon súlyos máj károsodáson keresztül okozhatja akár a kiskedvencek elhullását is. A kutyák, macskák esetén különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni. Ezek leggyakrabban ilyen rácseppenthető úgynevezett spoton oldatok, egy-két milliliteres kis oldat, amit a szőrre kell juttatni, és ez felszívódik. Lehet nyakörveket venni, amely szintén megvédik a kutyát, macskát bizonyos ideig a kullancsok csípésétől.
1: Üzembe állt egy mobil MR-készülék a szolnoki Hetényi Géza kórházban, közölték honlapjukon. A telepített berendezés és annak hűtőrendszere az elmúlt hónapokban többször meghibásodott, ezért megnőtt a vizsgálatra várók száma. A mobil egység a következő hetekben a meglévő készülékkel párhuzamosan működik, így több vizsgálatot végezhetnek és rövidülhet az előjegyzési idő. A betegeknek továbbra is a diagnosztikai központ recepcióján kell jelentkezniük. Egy részüket innen a kórház udvarán a C-épület mögött elhelyezett mobil készülékhez irányítják. Megérkezett az országba a Gyesev legújabb Intercity motorvonata, ami hamarosan megkezdi a kötelező teszteléseket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a szerelvények első darabjai már úton vannak a romániai próbatérre. A sikeres méréseket követően a magyarországi vasútvonalakon is számos vizsgálat vár még a járművekre a hivatalos forgalomba állás előtt. A modernebb vasúti kocsiszekrények gyártásában kiemelt szerepet vállalt Szolnok, hiszen az elemek a Stadler helyi üzemében készültek el. A végső összeszerelési munkálatokat a lengyelországi gyárban végzik el a szakemberek. A döntéshozók célja, hogy a 11 új szerelvénnyel néhány éven belül teljesen lecseréljék a jelenlegi járműparkot a legfontosabb nyugat-magyarországi vonalakon. A projekt megvalósításához szükséges pénzügyi forrásokat nemzetközi hitelből biztosítják. A fejlesztés eredményeként jelentősen javulhat a személyszállítás minősége, és növekedhet a jászkunság hazai járműgyártásban betöltött szerepe is. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Változékonyabbra fordul az idő térségünkben. A nagy hőség mérséklődik, de továbbra is nyárias marad az idő. Napközben 30 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A szél időnként megélénkülhet, zivatarok közelében pedig erős széllökések is lehetnek. A hétvégére tovább csökken a hőmérséklet, többnyire 27-28 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Ez pedig már a hosszú hétvége második napja, én pedig Fodor Attila vagyok. Ez az őszi barack világnapja, 1959-ben pedig Hawaii lett az USA 50. állama. A zenék között Janet Jackson, a Red Hot Chili Peppers és most Robbie Williams az óra elején. Mindjárt itt a Road to Mandalay.
0: 102.4 West FM.

Marad a kánikula és a bőven 30 fok fölötti maximum a következő napokban is. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap a sok napsütés mellett időnként megnövekedhet a felhőzet. Térségünkben kisebb az esélye a csapadéknak, de azért előfordulhat rövid zápor, 31 foknál is több lehet. Vasárnap hajnalban kicsit felfrissül a levegő, akkor 19 fok valószínű. Napközben pedig a túlnyomon napos idő mellett tőlünk északra lehetnek rövid záporok. A nyugati szél továbbra is élénk lesz, 33 foknál is többet mérhetünk. A mostani infók alapján a hétfő is még 35 fok körüli maximumot hozhat, kettől viszont jöhetnek újabb záporok a térségbe, és akkor néhány fokkal visszaeshetnek a csúcshőmérsékletek. Most a Tisza és a Tiszató hőmérséklete 25 fokos, a Balaton vize 24-25 fokos ezekben a napokban. Janet Jackson a 80-as évek végétől egymás után hozta a jobbnál jobb nagy lemezeket és a lista vezető dalokat. Most a 90-es évek második feléből érkezik tőle a Together Again a 102.4 Best FM-en.

programajánlat a 102.4 Best FM-en, a Hello Kisúj Festen, a rendezvénytéren ma este 8-tól a Delta lép színpadra, holnap este 7-kor kezdődik majd Dombóvári István műsora a De szeretlek. Nemzetek hétvégéje a Tiszaligeti élményfürdőben vasárnapig, holnap majd amerikai nappal, 15 órától a Mystery Two-val, Egri Péterrel és Fácánnal, vasárnap pedig görög nap lesz, 15 órától az Alfa Orkisztrával autentikus görög koncertet adnak majd. Az államalapítást ünneplik Cserkeszőlőn a sportpályán ma és holnap. Ma este 7 után fellép Roger kapitány Herceg, a Wachowski és a Rockin' Rockets, holnap este 7 után Luja Mágus, az Irigy Hónajmirid, valamint a Fiesta. Táncdal fesztivál a Szolnok TV táncdal verseny győzteseivel, a 70-es, 80-as, 90-es évek legnagyobb slágereivel, ma este 8-tól a Múzsák terén. Családi nap Jászalsó Szentgyörgyön a Vadas Parkban, holnap reggeltől 16 órától fellép az Alma Együttes, majd az UHC, 19 órától az Experience, 21-15-től pedig Desperado és Timi. Vakáció mozi a Tiszapart moziban kedden 16-15-től a Moxi Cica nagy utazásával. Augusztus 27-től kezdődnek a Szolnok napi rendezvények a város több pontján, a Hill téren, a Kossuth téren, a szolnoki járműjavítóban és többek között a Reptárban is. 28-án 17:30-kor kezdődik majd a szolnoki katonazenekari találkozó a Tiszai hajósok terén. 29-én a Hill téren 9 és 17 óra között majd jár a városnéző kisvonat, lesz civil kavalkád, agóra játszóház, magyar vagon vasúti jármű történeti kiállítás és lesz Agúra játékplac is. 10 órától az Agúra színpadon programok és térzene is lesz. 18-15-től a Smart zenekar, Máté Péter este látható majd Dósa Mátyással és Harna Péterrel. 20:30-kor kezdődik a Quintet zenekar fellépése, 10-kor kezdődik majd a Latin Fever Dance-est. A Damjanich János Múzeum 9 és 17 óra között várja majd a látogatókat, a Versegi Ferenc könyvtár pedig már 10 órától. 10 és 16 óra között tartják majd a nyílt napot a szolnoki járműjavítóban, ugyancsak augusztus 29-én. És lesz majd reptárpiknik is. Ide majd egyébként a MÁV Nosztalgia vonatával is lehet utazni, ami majd 3:41 előtt néhány perccel érkezik majd a szolnoki állomás első vágányára. Kellemes kikapcsolódást a programokhoz, most a Boogie Tonight-tal folytatom a 102.4 Best FM-en.

0: Hétvégén is csak türelmesen az utakon. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Mondom a közlekedési infókat a térségből. Útépítése kell számítani Millér telep után csataszök felé a 32-24-esen. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. Gyomaendrőd és Dévaványa között a 42-31-esen karbantartást végeznek. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostorra felé végeznek útépítést. Jászalsó-Szentgyörgyön is figyelni kell a Jászladányra vezető úton. A 42-esen Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között is korlátozások vannak érvényben. Közműépítési munkálatok miatt kell figyelni körös tetétlen belterületén. A 46-01-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Tápió szelén a Rákóczi úton kell figyelmesebben közlekedni. Kömlő és Besenyőtelek, illetve Átány belterületén is útépítést végeznek. Tiszaújfaluban közműépítési munkát végeznek. Aszfaltoznak Tisza Dezs és Abátszalok között ezekben a napokban. Tiszakürtön a Táncsics Mihály úton van félpályás lezárás. Tápió-Szentmárton több pontján is közműépítési munkálatra kell számítani. Az M5-ösön tart még a csomópont építés a 73-as 76-os kilométerek között. A 33-as úton Debrecennél a 106-os és a 108-as kilométereknél is sávlezárás van. Útszűkület van a 4-esen, Vecsésnél a 21-es kilométernél, illetve az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között kell csomópont építésére számítani. Most a Red Hot Chili Peppers dala szól a 102.4 Best FM-en.
1: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Vár a színház. Szigligeti.com.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Tartsunk mértéket a rágózásban. Átadták a vármegye legrangosabb díjait. Biztosított Szolnok ivóvízellátása. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágógumizással is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádiónknak korábban elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyantából, mint korábban.
4: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részes kerülhet a szervezetünkbe a rágógumikból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe közönséges ivóvízzel, kifejezetten például palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel. A rágógumi fogyasztást emiatt nem érdemes abba hagyni, hiszen például a szájhigiéne érdekében számos bizonyított jó hatással van a rágógumizás. Most már tudjuk azt, hogy hosszabb távon viszont lehet veszélyes is, és érdemes ezért keretek közé szorítani, mint minden mást az életünkben.
3: Átadták a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei önkormányzat kitüntetéseit az augusztus 20-ai ünnephez kapcsolódóan. A díjazottak névsorát a vármegye hivatalos oldalán tették közzé. Tóth Tibor szociálpolitikai szakember vehette át a vármegye díszpolgári címét. Vármegyéért díjat Kis László főorvos és Tekse András nyugalmazott főépítész kapott. Posztumus pedig Rencné Bezdán Edit munkáját ismerték el. Az egészségügy, az oktatás, a gazdaság, a kultúra és a tudomány területén dolgozók mellett szociális, sport és közbiztonsági szakembereket is díjaztak. Az év polgármestere elismerést Tiszafüred és Kőtelek vezetője vehette át. Kitüntető címeket települések és intézmények is kaptak, többek között turisztikai értékeket, valamint ifjúság és idősbarát önkormányzatokat is elismertek. Befejeződött a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Martfő óvárosában, számolt be a szoljon.hu. A beruházásra csaknem 273 millió forint uniós támogatást fordítottak, a munkálatokkal pedig közel 1000 köbméterrel növelték a hálózat kapacitását. A Hunyadi János, a Petőfi Sándor utca és a Bocskai út mellett a megmaradt pályázati forrásból további problémás szakaszokon is dolgoztak. A fejlesztés során a vízelvezető és a csapadék helyben tartását segítő hálózatot egyaránt korszerűsítették. Erre azért volt szükség, mert az óváros egyenetlen, helyenként lejtős területein nagyobb esőzésekkor nehezebben folyik el a víz. Az aszályos időjárás és a Tisza alacsony vízhozama ellenére nincs veszélyben Szolnok és térsége ivóvízellátása, közölte a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT. A szolnoki felszíni vízmű jelenleg zavartalanul működik, így lakossági korlátozásra sincs szükség. A helyzet ugyanakkor indokolja a takarékosságot, mivel a Tiszató vízkészlete folyamatosan csökken. A szolgáltató ezért azt kéri a térségben élőktől, hogy kerüljék a nagyobb vízigényű, halasztható tevékenységeket, és ügyeljenek a felesleges fogyasztásra. Főzni tanulhatnak, és a konyhában is magabiztosabbá válhatnak a látássérültek egy Szolnokon tervezett program segítségével. Írja a szoljon.hu. A Vármegyei Vakok és Gyengénlátók Egyesülete olyan foglalkozásokat szervezne, miközben önálló élethez szükséges gyakorlati tudást is szerezhetnek. A kezdeményezés a Tesco Start a Jövőért programjában kaphat támogatást. A vásárlók szeptember 6-áig 3 szolnoki áruházban a kapott zsetonokkal segíthetik az Egyesületet. A szavazatok alapján 150 és 500 ezer forint közötti összeget kaphatnak. Vízügyesek és civilek közösen dolgoznak az Agyva vízminőségének és élővilágának javításán Jászberénynél, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A munka már több mint egy hete tart a jászberényi duzzasztónál, ahol a túlzottan elszaporodott békalencsét próbálják visszaszorítani. A vízügy munkatársaihoz az Agyva Mentik civil szakmai szövetség önkéntese is csatlakoztak. A civilek az igazgatóság által biztosított eszközökkel segítik a munkát, hogy javítsák a folyó érintett szakaszának állapotát és megóvják annak élővilágát. A jövőben higiénés okokból nem fogad plüssjátékokat a Szolnoki Hetényi Géza Kórház csecsemő és gyermekosztálya, közölte az intézmény. A plüssök nehezen tisztíthatók, ezért a kórházban fekvő vagy vizsgálatra érkező gyerekek biztonsága érdekében más adományokat várnak. Mesekönyveket, társasjátékokat és rajzeszközöket továbbra is szívesen fogadnak. Friss gyümölcsöt, valamint bontatlan csomagolású édességet is lehet vinni a kisbetegeknek. Ezekkel úgy szerezhetnek örömet a gyerekeknek az adományozók, hogy közben a kórházi higiénés előírások is betarthatók. Új parancsnok vezeti augusztus 15-től szombattól a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopter dandárját, közölte a Szolnoki Városvezetés. Kovács Krisztián ezredes 20 hónap után távozott az alakulat éléről, helyét Simon Péter dandártábornok vette át. A leköszönő parancsnok a jövőben New Yorkban Magyarország állandó ENSZ képviseletén teljesít katonai szolgálatot. A szolnoki ünnepségen elhangzott, a vezetőváltás után is megőrzik a dandárnál kialakult szakmai értékeket. Nagyszámú dunavirág rajzását figyelték meg augusztus első hetében a Hortobágy-Berettyó főcsatorna túrkevei és mezőtúri szakaszán. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága szoljon.hu-val tudatta, a rajzás mintegy 2 héten át volt intenzív. A dunavirág a tiszavirágnál kisebb, körülbelül 3 cm-es világos színű kérészfaj. Napnyugta után általában este 9 és éjfél között rajzik. Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 10 000 forint. Jelenléte a vízfolyás állapotáról is fontos információt adhat. Védjük kedvenceinket a kullancsoktól. A melegebb hónapokban jelentősen megnő az élősködőkkel való találkozások kockázata. A kullancsok veszélyes betegségeket terjeszthetnek, ezért fontos a fertőzés megelőzése. Mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság Élelmiszerlánc biztonsági laboratórium igazgatója.
5: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizének hívjuk, és a vörösfehér testek szétesésével okoz olyan megbetegedést, amely nagyon súlyos máj károsodáson keresztül okozhatja akár a kiskedvencek elhullását is. A kutyák, macskák esetén különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni. Ezek leggyakrabban ilyen rácseppenthető úgynevezett spoton oldatok, egy-két milliliteres kis oldat, amit a szőrre kell juttatni, és ez felszívódik. Lehet nyakörveket venni, amelyek szintén megvédik a kutyát, macskát bizonyos ideig a kullancsok csípésétől.
3: Üzembe állt egy mobil MR készülék a Szolnoki Hetényi Géza Kórházban, közölték honlapjukon. A telepített berendezés és annak hűtőrendszere az elmúlt hónapokban többször meghibásodott, ezért megnőtt a vizsgálatra várók száma. A mobil egység a következő hetekben a meglévő készülékkel párhuzamosan működik, így több vizsgálatot végezhetnek és rövidülhet az előjegyzési idő. A betegeknek továbbra is a diagnosztikai központ recepcióján kell jelentkezniük. Egy részüket innen a kórház udvarán a C-épület mögött elhelyezett mobil készülékhez irányítják. Megérkezett az országba a Gyesev legújabb Intercity motorvonata, ami hamarosan megkezdi a kötelező teszteléseket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a szerelvények első darabjai már úton vannak a romániai próbatérre. A sikeres méréseket követően a magyarországi vasútvonalakon is számos vizsgálat vár még a járművekre a hivatalos forgalomba állás előtt. A modernebb vasúti kocsiszekrények gyártásában kiemelt szerepet vállalt Szolnok, hiszen az elemek a Stadler helyi üzemében készültek el. A végső összeszerelési munkálatokat a lengyelországi gyárban végzik el a szakemberek. A döntéshozók célja, hogy a 11 új szerelvénnyel néhány éven belül teljesen lecseréljék a jelenlegi járműparkot a legfontosabb nyugat-magyarországi vonalakon. A projekt megvalósításához szükséges pénzügyi forrásokat nemzetközi hitelből biztosítják. A fejlesztés eredményeként jelentősen javulhat a személyszállítás minősége, és növekedhet a jászkunság hazai járműgyártásban betöltött szerepe is. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Változékonyabbra fordul az idő térségünkben. A nagy hőség mérséklődik, de továbbra is nyárias marad az idő. Napközben 30 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A szél időnként megélénkülhet, zivatarok közelében pedig erős széllökések is lehetnek. A hétvégére tovább csökken a hőmérséklet, többnyire 27-28 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Ezen a napon született Kim Cattrall, Samantha a Szex és New Yorkból, ma van a szülinapja Alizének, a francia énekesnőn túl ekkor született Kenny Rogers, Kellys, illetve David Morales DJ producer is, és most van a szülinapja Usain Bolt, jamaikai sprinternek. A zenék között most Sophie Ellis-Bextor.
0: 102.4 West FM.

Marad a kánikula és a bőven 30 fok fölötti maximum a következő napokban is. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap a sok napsütés mellett időnként megnövekedhet a felhőzet. Térségünkben kisebb az esély a csapadéknak, de azért előfordulhat rövid zápor, 31 foknál is több lehet. Vasárnap hajnalban kicsit felfrissül a levegő, akkor 19 fok valószínű. Napközben pedig a túlnyomon napos idő mellett tőlünk északra lehetnek rövid záporok. A nyugati szél továbbra is élénk lesz, 33 foknál is többet mérhetünk. A mostani infók alapján a hétfő is még 35 fok körüli maximumot hozhat, kettől viszont jöhetnek újabb záporok a térségbe, és akkor néhány fokkal visszaeshetnek a csúcshőmérsékletek. Most a Tisza és a Tiszató hőmérséklete 25 fokos, a Balaton vize 24-25 fokos ezekben a napokban. A nagyszerű hangú Dezri következik, és az egyik első sikere, ez még a 90-es évek első feléből szól, a You Gotta

94.4 Best FM-en, a Hello Kisúj Festen, a rendezvénytéren ma este 8-tól a Delta lép színpadra, holnap este 7-kor kezdődik majd Dombóvári István műsora a De szeretlek. Nemzetek hétvégéje a Tiszaligeti élményfürdőben vasárnapig, holnap majd amerikai nappal, 15 órától a Mystery Two-val, Egri Péterrel és Fácánnal, vasárnap pedig görög nap lesz, 15 órától az Alfa Orkisztrával autentikus görög koncertet adnak majd. Az államalapítást ünneplik Cserkeszőlőn a sportpályán ma és holnap. Ma este 7 után fellép Roger kapitány Herceg, a Wachowski és a Rockin' Rockets, holnap este 7 után Luja Mágus, az Irigy Hónajmirid, valamint a Fiesta. Táncdal fesztivál a Szolnok TV táncdal verseny győzteseivel, a 70-es, 80-as, 90-es évek legnagyobb slágereivel, ma este 8-tól a Múzsák terén. Családi nap Jászalsó Szentgyörgyön a Vadas Parkban, holnap reggeltől 16 órától fellép az Alma Együttes, majd az UHC, 19 órától az Experience, 21-15-től pedig Desperado és Timi. Vakáció mozi a Tiszapart moziban kedden 16-15-től a Moxi Cica nagy utazásával. Augusztus 27-től kezdődnek a Szolnok napi rendezvények a város több pontján, a Hill téren, a Kossuth téren, a szolnoki járműjavítóban és többek között a Reptárban is. 28-án 17:30-kor kezdődik majd a szolnoki katonazenekari találkozó a Tiszai hajósok terén. 29-én a Hill téren 9 és 17 óra között majd jár a városnéző kisvonat, lesz civil kavalkád, agóra játszóház, magyar vagon vasúti jármű történeti kiállítás, és lesz Agúra játékplac is. 10 órától az Agúra színpadon programok és térzene is lesz. 18-15-től a Smart zenekar, Máté Péter este látható majd Dósa Mátyással és Harna Péterrel. 20:30-kor kezdődik a Quintet zenekar fellépése, 10-kor kezdődik majd a Latin Fever Dance-est. A Damjanich János Múzeum 9 és 17 óra között várja majd a látogatókat, a Versegi Ferenc könyvtár pedig már 10 órától. 10 és 16 óra között tartják majd a nyílt napot a szolnoki járműjavítóban, ugyancsak augusztus 29-én. És lesz majd reptárpiknik is. Ide majd egyébként a MÁV Nosztalgia vonatával is lehet utazni, ami majd 3:41 előtt néhány perccel érkezik majd a szolnoki állomás első vágányára. A reptárhoz stílusosan jöjjön a repülők és a

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.

Hétvégén is csak türelmesen az utakon, 102.4 Best FM a legjobb zenék, mondom a közlekedési infókat a térségből. Útépítése kell számítani, Millér telep után csataszök felé a 32-24-esen. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. Gyomaendrőd és Dévaványa között a 42-31-esen karbantartást végeznek. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostorra felé végeznek útépítést. Jászalsó-Szentgyörgyön is figyelni kell a Jászladányra vezető úton. A 42-esen Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között is korlátozások vannak érvényben. Közműépítési munkálatok miatt kell figyelni körös tetétlen belterületén. A 46-01-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Tápiószelén a Rákóczi úton kell figyelmesebben közlekedni. Kömlő és Besenyőtelek, illetve Átány belterületén is útépítést végeznek. Tiszaújfaluban közműépítési munkát végeznek. Aszfaltoznak Tiszaderzs és Abátszalok között ezekben a napokban. Tiszakürtön a Táncsics Mihály úton van félpályás lezárás. Tápiószentmárton több pontján is közműépítési munkálatra kell számítani. Az M5-ösön tart még a csomópont építés a 73-as 76-os kilométerek között. A 33-as úton Debrecennél a 106-os és a 108-as kilométereknél is sávlezárás van. Útszűkület van a 4-esen, Vecsésnél a 21-es kilométernél, illetve az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között kell csomópont építésére számítani. A hosszú hétvége folytatódik a Well Hello-val és a feldolgozással a Disco Klubbal. Itt a 102.4 Best FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz egy új színházi évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Újra együtt. Szigligeti.com.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Tartsunk mértéket a rágózásban. Átadták a vármegye legrangosabb díjait. Biztosított Szolnok ivóvízellátása. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágókumizással is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádiónknak korábban elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyantából, mint korábban.
3: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részes kerülhet a szervezetünkbe a rágógumikból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe közönséges ivóvízzel, kifejezetten például palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel. A rágógumi fogyasztást emiatt nem érdemes abba hagyni, hiszen például a szájhigiéne érdekében számos bizonyított jó hatással van a rágógumizás. Most már tudjuk azt, hogy hosszabb távon viszont lehet veszélyes is, és érdemes ezért keretek közé szorítani, mint minden mást az életünkben.
2: Átadták a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei önkormányzat kitüntetéseit az augusztus 20-ai ünnephez kapcsolódóan. A díjazottak névsorát a vármegye hivatalos oldalán tették közzé. Tóth Tibor szociálpolitikai szakember vehette át a vármegye díszpolgári címét. Vármegyéért díjat Kis László főorvos és Tekse András nyugalmazott főépítész kapott. Posztumusz pedig Rencné Bezdán Edit munkáját ismerték el. Az egészségügy, az oktatás, a gazdaság, a kultúra és a tudomány területén dolgozók mellett szociális, sport és közbiztonsági szakembereket is díjaztak. Az év polgármestere elismerést Tiszafüred és Kőtelek vezetője vehette át. Kitüntető címeket települések és intézmények is kaptak, többek között turisztikai értékeket, valamint ifjúság és idősbarát önkormányzatokat is elismertek. Befejeződött a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Martfő óvárosában, számolt be a szoljon.hu. A beruházásra csaknem 273 millió forint uniós támogatást fordítottak, a munkálatokkal pedig közel 1000 köbméterrel növelték a hálózat kapacitását. A Hunyadi János, a Petőfi Sándor utca és a Bocskai út mellett a megmaradt pályázati forrásból további problémás szakaszokon is dolgoztak. A fejlesztés során a vízelvezető és a csapadék helyben tartását segítő hálózatot egyaránt korszerűsítették. Erre azért volt szükség, mert az óváros egyenetlen, helyenként lejtős területein nagyobb esőzésekkor nehezebben folyik el a víz. Az aszályos időjárás és a Tisza alacsony vízhozama ellenére nincs veszélyben Szolnok és térsége ivóvízellátása, közölte a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT. A szolnoki felszíni vízmű jelenleg zavartalanul működik, így lakossági korlátozásra sincs szükség. A helyzet ugyanakkor indokolja a takarékosságot, mivel a Tiszató vízkészlete folyamatosan csökken. A szolgáltató ezért azt kéri a térségben élőktől, hogy kerüljék a nagyobb vízigényű, halasztható tevékenységeket, és ügyeljenek a felesleges fogyasztásra. Főzni tanulhatnak, és a konyhában is magabiztosabbá válhatnak a látássérültek egy Szolnokon tervezett program segítségével. Írja a szoljon.hu. A Vármegyei Vakok és Gyengénlátók Egyesülete olyan foglalkozásokat szervezne, miközben önálló élethez szükséges gyakorlati tudást is szerezhetnek. A kezdeményezés a Tesco Start a Jövőért programjában kaphat támogatást. A vásárlók szeptember 6-áig 3 szolnoki áruházban a kapott zsetonokkal segíthetik az Egyesületet. A szavazatok alapján 150 és 500 ezer forint közötti összeget kaphatnak. Vízügyesek és civilek közösen dolgoznak az Agyva vízminőségének és élővilágának javításán Jászberénynél, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A munka már több mint egy hete tart a jászberényi duzzasztónál, ahol a túlzottan elszaporodott békalencsét próbálják visszaszorítani. A vízügy munkatársaihoz az Agyva Mentik civil szakmai szövetség önkéntese is csatlakoztak. A civilek az igazgatóság által biztosított eszközökkel segítik a munkát, hogy javítsák a folyó érintett szakaszának állapotát és megóvják annak élővilágát. A jövőben higiénés okokból nem fogad plüssjátékokat a szolnoki Hetényi Géza kórház csecsemő és gyermekosztálya, közölte az intézmény. A plüssök nehezen tisztíthatók, ezért a kórházban fekvő vagy vizsgálatra érkező gyerekek biztonsága érdekében más adományokat várnak. Mesekönyveket, társasjátékokat és rajzeszközöket továbbra is szívesen fogadnak. Friss gyümölcsöt, valamint bontatlan csomagolású édességet is lehet vinni a kisbetegeknek. Ezekkel úgy szerezhetnek örömet a gyerekeknek az adományozók, hogy közben a kórházi higiénés előírások is betarthatók. Új parancsnok vezeti augusztus 15-től szombattól a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopter dandárját, közölte a szolnoki városvezetés. Kovács Krisztián ezredes 20 hónap után távozott az alakulat éléről, helyét Simon Péter dandártábornok vette át. A leköszönő parancsnok a jövőben New Yorkban Magyarország állandó ENSZ képviseletén teljesít katonai szolgálatot. A szolnoki ünnepségen elhangzott, a vezetőváltás után is megőrzik a dandárnál kialakult szakmai értékeket. Nagyszámú dunavirág rajzását figyelték meg augusztus első hetében a Hortobágy-Berettyó főcsatorna túrkevei és mezőtúri szakaszán. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága szoljon.hu-val tudatta, a rajzás mintegy 2 héten át volt intenzív. A dunavirág a tiszavirágnál kisebb, körülbelül 3 cm-es világos színű kérészfaj. Napnyugta után általában este 9 és éjfél között rajzik. Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 10 000 forint. Jelenléte a vízfolyás állapotáról is fontos információt adhat. Védjük kedvenceinket a kullancsoktól. A melegebb hónapokban jelentősen megnő az élősködőkkel való találkozások kockázata. A kullancsok veszélyes betegségeket terjeszthetnek, ezért fontos a fertőzés megelőzése. Mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság Élelmiszerlánc biztonsági laboratórium igazgatója.
4: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizének hívjuk, és a vörösfehértestek szétesésével okoz olyan megbetegedést, amely nagyon súlyos máj károsodáson keresztül okozhatja akár a kiskedvencek elhullását is. A kutyák, macskák esetén különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni. Ezek leggyakrabban ilyen rácseppenthető úgynevezett spoton oldatok, 1-2 milliliteres kis oldat, amit a szőrre kell juttatni, és az felszívódik. Lehet nyakörveket venni, amely szintén megvédik a kutyát, macskát bizonyos ideig a kullancsok csípésétől.
2: Üzembe állt egy mobil MR készülék a szolnoki Hetényi Géza kórházban, közölték honlapjukon. A telepített berendezés és annak hűtőrendszere az elmúlt hónapokban többször meghibásodott, ezért megnőtt a vizsgálatra várók száma. A mobil egység a következő hetekben a meglévő készülékkel párhuzamosan működik, így több vizsgálatot végezhetnek és rövidülhet az előjegyzési idő. A betegeknek továbbra is a diagnosztikai központ recepcióján kell jelentkezniük. Egy részüket innen a kórház udvarán a C-épület mögött elhelyezett mobil készülékhez irányítják. Megérkezett az országba a Gyesev legújabb Intercity motorvonata, ami hamarosan megkezdi a kötelező teszteléseket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a szerelvények első darabjai már úton vannak a romániai próbatérre. A sikeres méréseket követően a magyarországi vasútvonalakon is számos vizsgálat vár még a járművekre a hivatalos forgalomba állás előtt. A modernebb vasúti kocsiszekrények gyártásában kiemelt szerepet vállalt Szolnok, hiszen az elemek a Stadler helyi üzemében készültek el. A végső összeszerelési munkálatokat a lengyelországi gyárban végzik el a szakemberek. A döntéshozók célja, hogy a 11 új szerelvénnyel néhány éven belül teljesen lecseréljék a jelenlegi járműparkot a legfontosabb nyugat-magyarországi vonalakon. A projekt megvalósításához szükséges pénzügyi forrásokat nemzetközi hitelből biztosítják. A fejlesztés eredményeként jelentősen javulhat a személyszállítás minősége, és növekedhet a jászkunság hazai járműgyártásban betöltött szerepe is. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Változékonyabbra fordul az idő térségünkben. A nagy hőség mérséklődik, de továbbra is nyárias marad az idő. Napközben 30 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A szél időnként megélénkülhet, zivatarok közelében pedig erős széllökések is lehetnek. A hétvégére tovább csökken a hőmérséklet, többnyire 27-28 fokos maximumokkal.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: További jó hétvégét kívánok, a stúdióban továbbra is Fodor Attila. Ezen a napon született Erdős Sándor olimpiai bajnok vívó, Sajdik Ferenc grafikus, illetve Vukán György, aki például a Linda sorozat zenéjét szerezte. A mi zenei kínálatunkban Justin Timberlake először a Like a Love You-val.
0: 102.4 West FM, a legjobb zenék.
6: Something about you, way I'm looking at you, whatever, keep looking at me, getting scared now, right, don't feel me baby, it's just Justin.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

A kánikula és a bőven 30 fok fölötti maximum a következő napokban is. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap a sok napsütés mellett időnként megnövekedhet a felhőzet. Térségünkben kisebb az esélye a csapadéknak, de azért előfordulhat rövid zápor, 31 foknál is több lehet. Vasárnap hajnalban kicsit felfrissül a levegő, akkor 19 fok valószínű. Napközben pedig a túlnyomon napos idő mellett tőlünk északra lehetnek rövid záporok. A nyugati szél továbbra is élénk lesz, 33 foknál is többet mérhetünk. A mostani infók alapján a hétfő is még 35 fok körüli maximumot hozhat, kettől viszont jöhetnek újabb záporok a térségbe, és akkor néhány fokkal visszaeshetnek a csúcshőmérsékletek. Most a Tisza és a Tiszató hőmérséklete 25 fokos, a Balaton vize 24-25 fokos ezekben a napokban. A kanadai szupersztár Bryan Adams folytatja a hosszú hétvégét, szól már is a Cloud No. 9 a 102.4 Best FM-en.

programajánlatok a 102.4 Best FM-en, a Hello Kisúj Festen, a rendezvénytéren ma este 8-tól a Delta lép színpadra, holnap este 7-kor kezdődik majd Dombóvári István műsora a De szeretlek. Nemzetek hétvégéje a Tiszaligeti élményfürdőben vasárnapig, holnap majd amerikai nappal, 15 órától a Mystery Two-val, Egri Péterrel és Fácánnal, vasárnap pedig görög nap lesz, 15 órától az Alfa Orkisztrával autentikus görög koncertet adnak majd. Az államalapítást ünneplik Cserkeszőlőn a sportpályán ma és holnap. Ma este 7 után fellép Roger kapitány Herceg, a Wachowski és a Rakin Rockets, holnap este 7 után Luja Mágus, az Irigy Hónajmirid, valamint a Fiesta. Táncdal fesztivál a Szolnok TV táncdal verseny győzteseivel, a 70-es, 80-as, 90-es évek legnagyobb slágereivel, ma este 8-tól a Múzsák terén. Családi nap Jászalsó Szentgyörgyön a Vadas Parkban, holnap reggeltől 16 órától fellép az Alma Együttes, majd az UHC, 19 órától az Experience, 21-15-től pedig Desperado és Timi. Vakáció mozi a Tiszapart moziban kedden 16-15-től a Moxi Cica nagy utazásával. Augusztus 27-től kezdődnek a Szolnok napi rendezvények a város több pontján, a Hill téren, a Kossuth téren, a szolnoki járműjavítóban és többek között a Reptárban is. 28-án 17:30-kor kezdődik majd a szolnoki katonazenekari találkozó a Tiszai hajósok terén. 29-én a Hill téren 9 és 17 óra között majd jár a városnéző kisvonat, lesz civil kavalkád, agóra játszóház, magyar vagon vasúti jármű történeti kiállítás és lesz Agúra játékplac is. 10 órától az Agúra színpadon programok és térzene is lesz. 18-15-től a Smart zenekar Máté Péter este látható majd Dósa Mátyással és Harna Péterrel. 20:30-kor kezdődik a Quintet zenekar fellépése, 10-kor kezdődik majd a Latin Fever Dance-est. A Damjanich János Múzeum 9 és 17 óra között várja majd a látogatókat, a Versegi Ferenc könyvtár pedig már 10 órától. 10 és 16 óra között tartják majd a nyílt napot a szolnoki járműjavítóban, ugyancsak augusztus 29-én. És lesz majd reptárpiknik is. Ide majd egyébként a MÁV Nosztalgia vonatával is lehet utazni, ami majd 3:41 előtt néhány perccel érkezik majd a szolnoki állomás első vágányára. A hétvégét Beyoncé sikerével folytatom.

Hétvégén is csak türelmesen az utakon, 102.4 Best FM a legjobb zenék, mondom a közlekedési infókat a térségből. Útépítése kell számítani, Millér telep után csataszök felé a 32-24-esen. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. Gyomaendrőd és Dévaványa között a 42-31-esen karbantartást végeznek. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostorra felé végeznek útépítést. Jászalsó-Szentgyörgyön is figyelni kell, a Jászladányra vezető úton. A 42-esen Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között is korlátozások vannak érvényben. Közműépítési munkálatok miatt kell figyelni körös tetétlen belterületén. A 46-01-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Tápió szelén a Rákóczi úton kell figyelmesebben közlekedni. Kömlő és Besenyőtelek, illetve Átány belterületén is útépítést végeznek. Tiszaújfaluban közműépítési munkát végeznek. Aszfaltoznak Tiszaderzs és Abátszalok között ezekben a napokban. Tiszakürtön a Táncsics Mihály úton van félpályás lezárás. Tápió-Szentmárton több pontján is közműépítési munkálatra kell számítani. Az M5-ösön tart még a csomópont építés a 73-as 76-os kilométerek között. A 33-as úton Debrecennél a 106-os és a 108-as kilométereknél is sávlezárás van. Útszűkület van a 4-esen, Vecsésnél a 21-es kilométernél, illetve az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között kell csomópont építésére számítani. És mostanra ennyi, köszönöm szépen a figyelmet, jó utat, jó Best FM-ezést a folytatása is, és nagyon jó hétvégét kívánok. Fodor Attila vagyok, Nagy Dicsi dalát még indítom.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
0: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Milliárdokból gyarapszik a hazai bicikli úthálózat. Kilőtt kerekekkel is tovább száguldott a balatoni álmokfutó, üzent a lengyel zarándokok buszát vezető sofőr. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Összefüggő kerékpárúthálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen nyomvonalat alakítanak ki 2,8 milliárd forintos uniós támogatás felhasználásával. Ezzel váltják ki az Esztergom és Tát közötti, jelenleg kifejezetten balesetveszélyes szakaszt. 2028-tól kezdődhet az építés. Álmokfutót üldöztek és fogtak el a rendőrök a Balatonfelvidéken. A 71-es úton imbolygott egy kocsi, megállították, hogy ellenőrizzék. A sofőr váratlanul a gázra lépett és elszáguldott Tihany felé. Belerohant három járőrkocsiba, felhajtott a bicikli útra, végül már kilőtt kerekekkel egy villanyoszlopnak ütközött. A hajsza során négy rendőr könnyebben megsérült. A sofőrt kórházba vitték. Együttérzését fejezte ki az érintetteknek és a hozzátartozóknak a lengyel zarándokok buszát vezető sofőr. Ügyvédje szerint a férfit rendkívül megviselte a 12 halottat és több súlyos sérültet követelő baleset, amelynek feldolgozásában szakemberek segítenek neki. A gyanú szerint elaludt, ezért borult fel a jármű vasárnap éjszaka az M3-as Borsodi szakaszán. Letartóztatták, és halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárás indult ellene. Már telefonon is toboroznak véradókat, egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. Nyáron rendszerint visszaesik a véradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 önkéntes kell, mondta a rádiónknak Tordai Attila, a vérellátó szolgálat főigazgatója.
2: Az OVS régiókra, a földrajzi szempontokra és a korábbi véradási aktivitásra, nemre és vércsoportra való tekintettel speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége. Célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
1: Délnyugaton még lehet egy-egy zápor, zivatar, heves széllel, utána már országszerte meleg és száraz lesz a hajnal, 18-25 fok ébreszthet minket. Holnap derűs idő, valószínű több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül, már csak 26 és 33 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint vasárnap is nagyjából erre számíthatunk mindenütt, 24-31 fokkal. Most az a legvalószínűbb, hogy hétfőn, aztán kedden sem lesz változás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: DJ Miller jön, vagyis a mai Night Shift extrában 120 percen keresztül dance fog pörögni 6-tól 7-ig velem White Boy-jal, 7-től DJ Millerrel, ha nem ez játszok mögött.
0: Best FM.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Öttel emelkedett megint azon mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon. 155 mix ott van, elérhető tracklistával együtt. Mixcloud.com/DJ White Boy. Ezt tessék keresni.

0: Mixben. A lemezjátszóknál Vibeboy.
1: Mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viber falunkra 0-25-55-155-re videók is jönnek ám, meg fotók. Hát nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Night Shiftet, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtehetitek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0-20-55-55-155, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel info@bestfmbudapest.hu, és persze Messengeren keresztül is, meg Instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszikelve, lájkolva, szívecskézve, Best FM Rádió Magyarország Facebookon is, és Instán is, itt találtok meg minket.

0: a Best FM-en.
1: Tehát akkor pont úgy, mint csütörtökön, még egy órányi dance, 7-től, DJ Miller lemez játszok mögött, gyors helycsere, pár perc múlva innen folytatjuk, nem sokára folytatódik a Night Shift Extra, senki ne menjen sehova. Yeah.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Balatoni vendéglátás, sokat hozhat a 4 napos hétvége. Olcsó marhahússal akar nyerni Donald Trump. Előléptették Szoboszlait Liverpoolban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus, a júniusi-júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke beszél.
2: Június-július változékony volt, amelyet nagyban meghatározott az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása, sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni, a Balaton vízállása alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
1: Videóval is segíti a NAVA felkészülést a nyugtaadat szolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Több százezer tonna marhahús vámmentes behozataláról szóló megállapodást jelentett be az amerikai elnök. Donald Trump szerint a következő másfél hónapban, és talán még azután is, akár 25%-kal is olcsóbb lehet az amerikaiak számára alapvető élelmiszernek számító termék, amely folyamatosan drágult az elmúlt években. A megélhetési költségek alakulása az egyik meghatározó tényezője a novemberben esedékes kongresszusi választások előtti politikai vitáknak az Egyesült Államokban. Szoboszlai Dominik lesz a Liverpool egyik csapatkapitány helyettese a hétvégén startoló bajnoki szezonban. Andoni Iraola vezetőedző sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a holland Van Dijk viseli majd a kapitányi karszalagot. A magyar válogatott ásza mellett a brazil kapus Alisson Becker és Joe Gomez helyettesíthetik, ha nincs a pályán. A Liverpool vasárnap a Newcastle otthonában kezd a Premier League-ben. Délnyugaton még lehet egy-egy zápor, zivatar, heves széllel, utána már országszerte meleg és száraz lesz a hajnal, 18-25 fok ébreszthet minket. Holnap derűs idő, valószínű több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül, már csak 26 és 33 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint vasárnap is nagyjából erre számíthatunk mindenütt, 24-31 fokkal. Most az a legvalószínűbb, hogy hétfőn, aztán kedden sem lesz változás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Jó, a szülinap jól sikerült, volt minden.
4: Jó, jó, egyébként szolid volt. Tehát
3: az valami... Létszámilag vagy időtartalmaz?
4: Létszámilag 100 fő, de hát annyit is ígértek, hogy a 80 kötőjel 100 fő.
3: Azért a szülinap az nem szerény.
4: Nem. Hát én egyébként ilyeneken szoktam részt venni. Tehát általában, ahol már erre mondjuk fordítanak, aha, egy komolyabb összeget, hogy a technikára és a DJ-re, stb. Azért én azt gondolom, hogy 50 fő vagy a fölött érdemes egyébként, legalábbis nekem ez a tapasztalatom. Úgyhogy nagyon kedvesek voltak, szolidak voltak, gyönyörű környezetben voltunk, és jó zenéket játszottam. Ez az egy a félelmem van ilyenkor mindig, hogy nehogy hajnal 2 után előkerüljenek esetleg olyan kívánságok, ami már nekem nem komfortos, és akkor tényleg nagyon egyet diplomatikusan fogalmaztam. Abban nem vagyok otthonnal, nincs vele bajom, csak nem értek hozzá.
3: Régi ismeretség volt, vagy Best FM-en keresztül találtak,
4: hogy az eredeti ember, ő hallgatónk, a másik az egyik funky buliról volt, és ugyanabból a társaságból a harmadik embernek az 50. születésnapja volt, aki ugye ilyen ajánlás alapján jött. Tehát ott voltam először a Best FM miatt, utána a funky buliból a másik, aki kiderült, hogy barátok, és most a harmadik meg ugye, hát nekem az a srác kéne, aki már a tiéde meg a tiéde. Szóval ez ilyen. Kilincs.
3: Na, visszamenőleg is, Isten éltesse őket, a mai Night Shift extrában dancelünk, ha ezt valaki nem vette volna az előző 60 percből. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy a csütörtökhöz hasonlóan most a DJ Miller vezetjük meg.

0: De úgyhogy nem is volt előre ez meghirdetve.
1: De nyilván.
0: Tehát nem egy ilyen spontán akció volt, mert ugye az Ibizán ilyenek már előfordultak egyébként.
1: Tehát ők így megbeszélték egymással, tehát az volt a sztori, hogy a Carcox hívta meg maga mellé a David Gettát, hogy mindenki egy back-to-back szettet, és hát akkor nyilván akkor fölrobbant az internet, van, aki azt mondta, hogy de jó, meg izzé, meg stb. Van, aki azt mondta, hogy na kész, itt van a vége a DJ szakmának, hogy a populáris a full underground, és hát hogy lehet?
0: Hát egyébként szerintem a Carcox sem underground az én szememben, tehát és a David Gettának is van egy olyan arca, ami azért egy olyan alter egója, ami azért egy ilyen sokkal mélyebb, sötétebb house-ba mutat. Úgyhogy szerintem mind a ketten tudnak idomulni a másikhoz. Szerintem biztos, hogy szenzációs.
1: Egyébként nagyon jó. Azért úgymond szakújságok, DJ meg, mix meg, kivételnék mindenki, azt mondták, hogy...
0: Meg ilyenkor két ekkora név egymásnak feszül, fölszívják magukat, el tudod képzelni, hogy valamelyik ott ilyen...
1: Igen,
0: lanyhult állapotban ott így elodázva elmismásolja. Én nem tudom
1: biztos,
0: elképzelni.
1: Hogy nem, biztos, hogy nem. Csak hogy mennyire, tehát hogy sokan már előre féltek, ugye, hogy na hát akkor ez hogy fog működni. És ezért, de azért a David Guetta most már évek óta azért mindenki számára kiderül, hogy a David Guetta végtelenül profi. Tehát, hogy ő tud alkalmazkodni egy Carcoxhoz. És oké, hogy rommá játszott rádiós lágerei vannak, de hogy azért ő az underground szénából jött.
0: Figyelj, magyar viszonylatban is volt ilyen, ha belegondolsz, amikor a Tomi Boy meg a Budai együtt játszottak.
1: Igen.
0: Évtizedekig működött a sztori.
1: Pontosan.
0: Hajón, szárazföldön, mindenhol, és imádták mind a két. Teljesen egymástól különálló stílus. Az egyik a house, a másik a techno.
1: Igen.
0: Volt a két fő csapás irány, és mégis működött egymás mellett. Két erős karakterrel.
1: Na mindegy, szóval én is azt láttam a végén, hogy azért a nagyon nagy többség azt mondta, hogy zseni volt, le a kalappal, stb. Én arra leszek kíváncsi, hogy ez most majd valami újnak lesz a kezdete, hogy itt most az underground széna és a populárisabb előadók mennyire fognak majd itt.
0: Szerintem ez egy kicsit már eleve elkezdett összemosódni, hogy az elmúlt 10 év során, úgyhogy gondolj bele, mit lehet még ebbe belevinni, milyen extra ebbe a DJ-zésbe, ha például nem ezt, hogy ezt a mainstreamet, meg az undergroundot egymásba csúsztatni, összehozni, keverni. Én szerintem ezzel nincs baj, sőt, én várom a fejleményeket.
1: Egy baj van, hogy ezzel még mindig el kell utazni bizár. Ami amúgy nem lenne baj, csak hát, hogy...
0: Hogy? Igen, hát, nem busszal, Sanyi.

0: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel a Best FM-en.
1: Tényleg csak így ismétlés jelleggel, mert most azért hosszú hétvégének a felébe vagyunk, ugye már túl vagy két bulin. Ma meg holnap még mi lesz?
2: Igen, ma megyek a Borbárba, ugye Borbárba csak legurulok gyakorlatilag innen, és már hopp, egy kis fékés kis bukpent, és már ott vagyok, és utána holnap pedig Tiszafüred.
1: Tiszafüred, jó, akkor jön még.
2: Igen. Nincs messze, nagyon jó végig az út, és gyönyörű a helyszín.
1: De lent azon.
2: Abszolút, ilyenkor is soha nem indulok el hajnalban, tehát mindenképpen kérek szállást, vagy sofőr, de hát általában inkább mostanában már a szállás, ami működik. Sofőrök, azok elfogytak mellőlem, nem bírják.

0: Miller.
1: Ezt a hangyával is megbeszéltük, igen, hogy, hogy ez megint az az év, amikor... Tehát a kettő dolog ilyen visszatérő itt a Nightshift berkeim belül. Erre most egy ilyen, nem is tudom, fogadást, bingó. Tehát, hogy melyik fog hamarabb megvalósulni, ugye? Kettő dolog van mindig, amikor a Lauer mondja, hogy gyertek át, bográcsozunk egyet, gyertek át, bográcsozunk, és mondjuk, hogy oké, Krisztián.
2: Én ezt még tőle nem hallottam, mondjuk.
1: A hangya ugyanezt mondta, azt ő neki ez, mondom, akkor lehet, hogy csak nekem mondja, de hogy mindig...
2: Közös csoportban még nem írta be.
1: Mindig eddig eljutunk, hogy menjünk, bográcsozzunk, és akkor kérdezem, hogy jó, mikor és hova? És akkor itt véget ér a történet.
2: És gyereket lehet-e vinni? Mert azért ugye tele vagyunk gyerekekkel.
1: Igen.
2: Hát mondom, hogy hangjának három, Petinek kettő, neked kettő, nekem egy.
1: Én pont nem akarnék oda gyereket vinni, mindez egy másik történet. Tehát, hogy ezt legalább ugyanolyan régóta toljuk, mint... A, most csak itt az alapról eszembe, hogy majd elmegyünk egyszer csapatépítő jelleggel Purple Disco mesére. Azt idén megint sikerült kihagynunk, ugye? Azt tegnap előtt volt.
2: Igen, sajnos. Annak annyi.
1: De azt egyszer már láttad, nem?
2: Én többször is.

0: őrület, azóta azért sportcsarnokok és
1: egyéb nagy 16, helyszínek. 16-ban én is láttam. A Jamiroquai karol volt Bécsbe, úgyhogy hát
0: akkor... Ja, igen, ezt már említettük adásban is, úgyhogy én Horvátországban 2 évvel ezelőtt hallottam, szenzációs volt. Tehát igazi diszkózás, manírok nélkül, csak a zene, elképesztően jó hang és fénytechnika közepette.
1: Ez ugye az a fesztivál, ami jutottam a nincs.
0: Ez az, mondanám, hogy ez itt az, de ez volt az ott.
1: Jó, van, hát akkor megint lesz miért zokognunk, viszont némi öröm az ürömben, hogy kevesebb, mint egy hetet kell már csak van DJ Miller, hogy a péntek van, a jövő hét. Így, köszönjük szépen.
0: Én is.
1: Óvatosan a hétvégén, és akkor jövő csütörtökön várok vissza.
0: Jó hétvégét mindenkinek, sziasztok!
1: Hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A rekordbírság után lépett az iváncsai akugyár, újabb helyszíneken kutatnak itthon földgáz és kőolaj után. Kardos támadás egy svédországi iskolában. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kirívó munkavédelmi szabálytalanságok miatt kapott maximális, azaz 100 millió forintos bírságot az iváncsai akkumulátorgyár, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Az üzemeltető nem végezte el a kötelező éves levegőszennyezettségi mérést. A legutóbbi vizsgálat határérték túllépést rögzített a rákkeltő hatású nikkel esetében, ám nem gondoskodtak megfelelően a szennyeződés továbbterjedésének megakadályozásáról. Az intézkedés után a cég már megtette a szükséges lépéseket. Újabb három területen kutathatnak földgáz és kőolaj után. Baracska, Békés Csaba és Nagy-Lengyel térségében indulhat meg a munka a szaktárca által kiírt koncessziós pályázat alapján. Egyébként szépen termelnek a hazai szénhidrogén mezők. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága adatai szerint az év első felében 962 ezer köbméter gázt és 576 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. A tavalyi eredmények is hasonlóan alakultak, így földgázból a lakossági felhasználás 60%-át itthonról biztosították. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórház. A súlyos égéssérült gyermekek kezeléséhez szükséges eszköz elromlott, az új pedig 36 millió forintba kerül, mondta a rádiónknak Tamásné Besen Nóra főigazgató helyettes.
2: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved. Olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őtérő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Ez az ágy 24 év után használhatatlanná vált, melyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, kérjük az emberek támogatását.
1: Karddal felfegyverkezett férfi sebesített meg többeket egy svédországi iskolában, Fagersta városában. Két diákot súlyos állapotban vittek kórházba. A tettest elkapták, egyelőre nem tudni miért tette, amit tett. A történtek után több közintézményt bezártak a svédországi településen. Délnyugaton még lehet egy-egy zápor, zivatar, heves széllel, utána már országszerte meleg és száraz lesz a hajnal, 18-25 fok ébreszthet minket. Holnap derűs idő, valószínű több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül, már csak 26 és 33 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint vasárnap is nagyjából erre számíthatunk mindenütt, 24-31 fokkal. Most az a legvalószínűbb, hogy hétfőn, aztán kedden sem lesz változás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Hosszú idő után végre Robbie Williams is belekóstolt az elektronikus tánczene világába. Miss Monica készítettek nem is olyan régen közös kislemezt, és egyébként egy-két héttel ezelőtt egyszer csak Carl Cox mellett tűnt fel a DJ pultban Ibiza egyik legnagyobb szórakozó helyén. A Millenniummal érkezik Robbie hamarosan itt a Best FM.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék. A Glastonbury Fesztivál szervezője Emily Ivis elárulta a múlt héten, hogy már megvannak a 27-es fesztivál fő fellépői, a headlinerek, akiknek a nevét természetesen nem árulja el. Azt viszont elmondhatja mindenféle korlátozás nélkül, hogy kik azok, akik biztos, hogy nem fognak fellépni a Glastonbury Fesztiválon. Hát például Madonna. Pedig hát a pletykák nagyon-nagyon erről szóltak az elmúlt hetekben, hónapokban. Szóval aki 27-ben csak Madonna miatt akarta volna meglátogatni a Glastonbury-t, költse másra a pénzt. Jön a Vogue!

Best FM a legjobb zenék. Angliában a futballmérkőzések nézettsége verhetetlen. Szóval a többi sport között, ami nem a foci, viszont torony magasan a tárc vezet nézettségben, úgyhogy nem meglepő, hogy az egyik népszerű sport kölcsön adta a legismertebb dalát a másik népszerű sportnak. Így lett a tárchoz köthető Chase the Sun az idei foci világbajnokságon az angol nemzeti 11 gól dala. Jön a Planet Funk!

Best FM a legjobb zenék áll a CNC Music Factory körül. A csapat egyik alapítója, Robert Cleville, 30 millió dolláros kártérítést követel Freedom Williams-től, a rappertől, aki a Gonna Make You Sweat, a Here We Go és a Things That Make You Go című kislemezeken is szerepel, mint vendégelőadó, mert hogy ő hivatalosan sosem volt a CNC Music Factory tagja, ennek ellenére most már évek óta CNC Music Factory néven turnézik szerte a világban. Na hát ebből lett elegem Robert Cleville-nek, és ezért nyújtott be most egy keresetet az amerikai bíróságra. 30 millió dolláros kártérítést követel. Jana, do you wanna get funky, the best time?

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ünnepi rendezvények több mint 200 riasztást kaptak a mentők, kilőtték a kerekeit, oszlopnak rohant az álmokfutó, telefonon toboroznak véradókat. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 224 esetben nyújtottak segítséget a mentők a tegnapi fővárosi ünnepi rendezvényeken, 67 beteget vittek kórházba, derült ki az Országos Mentőszolgálat ma közzétett összesítéséből. Az erős, időnként viharos széllökések most nem okoztak problémát, ezek miatt nem riasztották őket. Idén is komplex mentési terv alapján hajtották végre az augusztus 20-i események egészségügyi biztosítását. Például a tegnapesti tűzijáték idején a Dunapesti és budai oldalán összesen 56 ponton voltak elérhetők a mentők. Álmokfutót üldöztek és fogtak el a rendőrök a Balatonfelvidéken. A 71-es úton imbolygott egy kocsi, megállították, hogy ellenőrizzék. A sofőr váratlanul a gázra lépett és elszáguldott Tihany felé. Belerohant három járőrkocsiba, felhajtott a bicikli útra, végül már kilőtt kerekekkel egy villanyoszlopnak ütközött. A hajsza során négy rendőr könnyebben megsérült. A sofőrt kórházba vitték. Már telefonon is toboroznak véradókat, egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. Nyáron rendszerint visszaesik a véradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 önkéntes kell, mondta a rádiónknak Tordai Attila, a vérellátó szolgálat főigazgatója.
2: Az OVS speciális listákat küld a call centerbe, nyomon is tudjuk követni, hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
1: A világnak nincs szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget, jelentette ki a katolikus egyházfő. 14. Leó a Vatikánban úgy fogalmazott, a technológiai fejlődésnek védenie kellene a felhasználókat a kizsákmányolástól, és erősítenie a demokratikus intézményeket. Hangsúlyozta, választanunk kell, hogy egy új bábeli torony megépítését támogatjuk, netán közre is működünk benne, vagy olyan civilizációt építünk, amely minden mindenki fejlődését szolgálja. Délnyugaton még lehet egy-egy zápor, zivatar, heves széllel, utána már országszerte meleg és száraz lesz a hajnal, 18-25 fok ébreszthet minket. Holnap derűs idő, valószínű több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül, már csak 26 és 33 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint vasárnap is nagyjából erre számíthatunk mindenütt, 24-31 fokkal. Most az a legvalószínűbb, hogy hétfőn, aztán kedden sem lesz változás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hogy J-Lo más lista volt, és kezdetől fogva a legnagyobb példaképével tudott együtt dolgozni, vagy a közös munka során alakult ki a rajongás, ezt már nem lehet tudni, de Jennifer Lopez mind a mai napig az egyik legnagyobb ikonjaként emlegeti Janet Jackson-t, akinek a háttértáncosa volt. Mindketten érkeznek a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ez a Night Shift Vibe-ojjal.
0: Best FM. A legjobb zenék.

FM, a legjobb zenék, hogy egy hónapokon át tervezett, uramű pontossággal megszerkesztett Giga Mega Show-ba is tudné, ha hiba csúszni. Erre David Guetta a legutóbbi brutális stadion bulia volt a példa. A harmadik napon a Black Eyed Peas volt a Star fellépő meglepetés zenekar, és David Guetta meg volt olyan jó fejű, nem csak a közös dalaikat játszotta le, de például ezt is csak pár százalékkal lassabban, mert hogy elfelejtette visszaállítani a sebességét a lemezjátszóján. Jön a Black Eyed Peas és a

Best of a legjobb zenék tavalyi turnéjuk záró koncertjén a londoni Wembley-ben, hol máshol. Szóval ott jelentette be két dal között Mick Hucknall, a Simply Red énekese, hogy egy picike pihenőt követően 2027-ben újra útnak indulnak. Szóval aki a fantasztikus 40 éves évfordulót megünnepelni hivatott turnéról lemaradt, picikét kell már csak várni, és jövőre pótolhat. Something got me started, jön a Simply Red. Something got me started.

A legjobb zenék, a most érkező dal már több mint 30 éves, és persze ezzel együtt a nagy lemez is, ami megtalálható, a Deliverance. Ennek ellenére a mai napig az élő fellépéseken Dorothy Fearon pontosan ugyanígy, ugyanilyen dinamikával tudja elénekelni az összes dalt. Jön ő, vagyis Baby D, és az I Need Your Lovin' itt a Best-en, a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új feladatuk lesz a Dunán elsüllyesztett bárkáknak. Nyugtaadatszolgáltatás más világ jön szeptembertől. Holnaptól enyhül a hőség. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Jól halad a fenékküszöb építése Paksnál, ezért a Dunán elsüllyesztett bárkákat másként vetik be a folytatásban, mondta közösségi oldalára feltöltött videójában a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, szinte megállás nélkül dolgoznak, így a műszaki építmény már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint a bárkák. Ugyanakkor ezeknek is lesz dolguk még, a kövek mély vízbe juttatását segítik majd. Magyar Péter miniszterelnök szerdán arról beszélt, hogy vasárnap éjfél elkezdik visszakapcsolni a most nem működő blokkokat, és a jövő csütörtöktől, péntektől ismét teljes kapacitással üzemelhet a paksi atomerőmű. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus, a júniusi-júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke beszél.
2: Június-július változékony volt, a vendégek sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, a Balaton vízállása alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
1: Videóval is segíti a NAVA felkészülést a nyugtaadat szolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. A folytatásban nemet mondana a nem baráti országokból, például Kínából érkező autóbuszokra Norvégia. Attól tartanak, hogy a járművekbe szerelt fedélzeti eszközök nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetnek. Emellett egy esetleges exportkorlátozás vagy alkatrészhiány megbénítaná a buszokat, ami kritikus helyzetet idézne elő a közlekedésben. Mindenről megkérdezik a norvég adófizetőket is, társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány javaslatát. Délnyugaton még lehet egy-egy zápor, zivatar, heves széllel, utána már országszerte meleg és száraz lesz a hajnal, 18-25 fok ébreszthet minket. Holnap derűs idő, valószínű több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül, már csak 26 és 33 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint vasárnap is nagyjából erre számíthatunk mindenütt, 24-31 fokkal. Most az a legvalószínűbb, hogy hétfőn aztán kedden sem lesz változás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Nem sokon múlott, hogy Michael Jackson ne legyen a szeptember 11-i terrortámadások áldozata. Lett volna egy megbeszélése aznap reggel a World Trade Centerben, de előző este túl sokáig beszélgetett édesanyjával telefonon, úgyhogy elaludt. Ma, augusztus 21-én van a terrortámadások áldozatainak világnapja. Jön Michael Jackson.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Maradunk még holnap is 30 fok fölött, 33 fokos nappali maximumot ígérnek a meteorológusok. Eső már nem lesz, viszont marad a szél, és a frontérzékenyek készüljenek.

Best FM a legjobb zenék, érkezik Cisco, aki igen aktívan turnézik jelenleg az Egyesült Államokban. Na nem szólóban, hanem korábbi zenekarával, az újra összeállt Drew Hill-lel. Ami persze nem zárja ki azt, hogy a legnagyobb szóló sikerei is felcsendüljenek a bulikon, mint például ez. Jön a Tom

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Normális esetben ilyenkor mondanám, hogy akkor tessék nekiindulni a péntek éjszakának és a hétvégének, de hát ez most már zsinórban a harmadik éjszaka, amit hivatalosan is bulizással lehet tölteni. Köszönhetően a hosszú hétvégének. Kylie Minogue, In Your Eyes, ezzel indítjuk a mai utolsó órát, amelyben majd Shakira, Britney Spears és a TLC is érkezik nem sokára.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. A svéd producer Max Martin, aki a most egymás után érkező két előadót összeköti, mert hogy mindkettejükkel dolgozott. Britney Spears jön a Toxic-kal nem sokára, de előbb itt van a Rednecks, és I Wish You Were Here.

Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.

Bestefem a legjobb. Elég sok párhuzam vélhető fel a két Michael videóklipje között. A 87-es Liberian Girl Michael Jacksontól és a 92-es Too Funky George Michaeltől. Mindkettőnek a videóklipjében csak végén jelennek meg ők maguk, addig pedig világsztárokat mutogatnak. Michael Jacksonnál híres színészeket, zenészeket, énekeseket, sportolókat, George Michaelnál meg leginkább topmodelleket. Jön a Too Funky-t a Best 10.

Best FM a legjobb zenék. A péntek végére értünk, ami hát ezen a héten úgy alakult, hogy a hétvége második napja a négyből. Úgyhogy ennyi volt már a Night Shift, holnap szombat, és a menetrendnek megfelelően 6 és 8 óra között hip-hopot és R&B-t fogunk majd pörgetni Slim Vittel, vasárnap pedig Chill Lounge és Deep House lesz a menü DJ Németivel az oldalamon, úgy szintén 18 és 20 óra között. Jön a Coldplay és a The Scientist, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Yeah, come on. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.